Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok, az Annen Barbizból. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hamarosan megkezdődik a jelentkezés az őszi Iskolában az Erdő programra. A SEFAK közlése szerint az általános iskolák augusztus 26-án 9 órától jelentkezhetnek az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokra. Pályázni a rendelkezésre álló keret beteltéig lehet, az érdeklődés pedig minden évben nagyon nagy, így szükség lesz a gyorsaságra. A program középpontjában idén ősszel az erdő áll, fókuszában a biológiai sokféleséggel. Emlékpadot kapott Somogyban Fenyő Miklós. A Hungária Együttes januárban elhunyt alapítója tiszteletére Zamárdiban adtak át egy kockás napszemüveg formájú padot. Az ötlet a Strandfesztivál szervezőitől származik, akik a szórakoztatás mellett érzelmi pluszt is kívánnak adni a közönségnek. A fesztivál ideje alatt több elhunyt művésznek állítanak emléket úgy, hogy utcát neveznek el róluk, mostantól pedig az emlékpad állandó köztéri alkotásként gazdagítja a somogyi települést. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna főágában folyamatos apadás tapasztalható, közölte a miniszterelnök szombaton Pakson, az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Híreink végén pedig sport. Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert, ugyancsak élete legjobbjával 6. zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 15 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Nem.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Nyárvégi szabadtéri mozizásra hívják a kaposváriakat a Bíbor Ligetbe. Az Espark közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint az érdeklődők augusztus 28-án vehetnek részt az ingyenes vetítésen, és rögtön két film közül is választhatnak. Először a Valami Amerika első része kerül a vászonra, majd a Csini babát lehet megnézni. A szervezők azt kérik, hogy ülő alkalmatosságot mindenki vigyen magával. Elkezdődött vasárnap a Szent Benedek napok Bárdudvarnokon. A somogyi település egy teljes héten át közösségépítő és kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Az augusztus 23-áig tartó programsorozat a helyi tehetségeink kiállítás megnyitójával vette kezdetét. A következő napokban gyerekeknek és felnőtteknek szóló zenei programok, színházi előadások, kézműves foglalkozások, kiállítás és közösségi események teszik színessé a nyár utolsó napjait. Mobil krízis tím jöhet létre a közterületi problémák kezelésére, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken. Az érintett szervezetekkel egyeztetve tervet dolgoztak ki egy 24 órás mobil krízis tím kialakítására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendészeti háttérrel működne, és a közterületen kialakuló kritikus helyzetekben gyors beavatkozást, segítséget és átmeneti krízisellátást biztosítana. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megyei rendőrfőkapitányság. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán egy lengyel rendszámú busz eddig tisztázatlan körülmények között felborult. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 utast pedig könnyebb sérülésekkel láttak el.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 15 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2. Rádió most.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Let's go! Sounds good! Real good!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Hitéleti programokkal segíti a fogvatartottak reintegrációját a Kaposvári Egyházmegye. A honlapjukon megjelent beszámoló szerint a Somogyvár megyei büntetés-végrehajtási intézet falai között az elmúlt negyed évben folyamatosak voltak a vallási foglalkozások és a különféle hitéleti programok. Azt írták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elítéltek egyre szélesebb körben kapcsolódnak be a meghirdetett lehetőségekbe. Hozzátették, hogy a hitéleti tevékenység nem csak a fogvatartottak benti életét formálja, hanem a szabadulás utáni, sikeresebb társadalmi visszailleszkedéshez is segítséget nyújt. Szeptembertől folytatódik a múzeumi esték. A Riprónai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást a jövő hónap végén tartják, akkor a nehéz páncélosokról hallhatnak beszámolót az érdeklődők. Ezt követően minden hónapban más szakember érkezik az eseményre. Szó lesz többek között a mohácsi síkon használt fegyverekről, de a mohácsi tömegsírok antropológiai titkait is megismerheti a hallgatóság. Az előadások ingyenesek, a további részletek pedig a múzeum honlapján olvashatók. Befogadó napot tartanak jövő szombaton Somogyban. Augusztus 22-én Balatonboglár ad otthont annak a roadshow-nak, amely a sérült, fogyatékkal élő emberek mindennapos nehézségeit igyekszik megismertetni, játékos workshopok és parasport bemutatók segítségével. A Diversity Inclusive Day Roadshow a Balatonboglári Szüreti Fesztivál ideje alatt várja az érdeklődőket. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte szombat este közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, valamint két bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Híreink végén pedig sport. Tovább bővült a KVK csapata, Irmes Pál is Kaposváron folytatja pályafutását. A Vízilabda Klub szombaton osztotta meg a hírt a közösségi oldalán. A Poszt szerint a 29 éves vízilabdázó Újpesten kezdte pályafutását, majd megfordult többek között a Ferencváros, a Honvéd, a Szombathely és a BVSC csapatában is. Az elmúlt 4 évet Franciaországban töltötte, a következő szezontól pedig a somogyiakat erősíti. Bemutatkozó interjújában azt mondta, szeretné, ha egy jó közösség alakulna ki Kaposváron, a csapattal pedig az a célja, hogy bekerüljön a bajnokság legjobb 8 együttese közé.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére azonban számíthatunk hosszabb napos időszakokra is. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Kora reggelre 18 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Koncertekkel, táncbemutatókkal, előadásokkal, street art művészek alkotásaival és kiállításokkal várja az érdeklődőket szeptember elején a Riprónai Fesztivál. A közel negyedszázados múltra visszatekintő kaposvári rendezvény a város legjelentősebb összművészeti fesztiválja, melynek különlegessége, hogy minden programja ingyen látogatható. Pintér Rómeó alpolgármester a közösségi oldalán számolt be az idei programokról. A fesztivál ebben az évben is a belvárosban zajlik, négy helyszínen, a Zsolnai kúttól egészen a Kossuth térig, ahol a zenei programokat tartják majd. A kétnapos rendezvény első fellépője szeptember 4-én a Bagosi Brothers Company lesz, másnap pedig a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo gondoskodnak a jó hangulatról. Rövid időn belül 6 új lakója is lett a Petesmalmi Vidra Parknak. Az egyedülálló somogyi létesítmény Facebook posztban számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban igazi Vidra Baby Boom tanúi voltak a park munkatársai. Először Mása és Mia, majd Misa, Milu és Markó, végül pedig a legkisebb Vidra lány Maja érkezett. A bejegyzés szerint a bébi vidrák egyelőre még erősödnek, hamarosan azonban már ők is kikerülhetnek a Vidra óviba. A természetben ritkán látható emlősöket látványetetéseken vehetik szemügyre mindazok, akik ellátogatnak a lábod melletti Vidra menhelyre. A látványetetések időpontjait a Petesmalmi Vidra Park Facebook oldalán lehet megtalálni. Folyamatosan frissül az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett, a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött. A miniszter jelezte, az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Egy helyi internetes lap tájékoztatása szerint az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Az oltáshoz Flandriából, az ország északi régiójából és Németországból is érkeztek tűzoltók. A belga katasztrófavédelmi szolgálatok közölték, ez az eddigi legnagyobb erdőtűz az országban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére azonban számíthatunk hosszabb napos időszakokra is. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Kora reggelre 18 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Mondhatni, egy Ródh Balázsi Hunoros kis reggeli maratonnak vagyunk a közepén, hiszen a tegnap is velem indult a nap, ma is velem fog, és majd holnap is. Na de augusztus 17-e van, hétfő, beledobjuk magunkat egy újabb munkahétbe, remélhetőleg elhivatottan, kihívásokkal teli, eltökélten, energikusan indulunk neki ennek a hétnek is. Kívánok mindenkinek egy szép hétfőt, jó reggelt, és szerencsés közlekedést Kaposvár útjain, vigyázzatok magatokra, hogyha pedig van közlekedési infótok, írjatok nekünk ma is. Hamarosan a névnaposokat ünnepeljük, majd lapszemlét és később kalendáriumot hozok ebben az órában, és érkeznek a legjobb zenék is, újak és régi dalok egyaránt. Hamarosan például egy dalpremierrel jön Carly Rae Jepsen, a Don't Leave Me on the Dance Floor most először hallható itt a Rádió Moston, de csak a Walk the Moon, Shut Up and Dance című szerzeményét követően.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Augusztus 17-e van, és a jácintok ünneplik névnapjukat. Görög-latin eredetű név a jácint, és a virág neve a jelentése. A jácint név kedves, barátságos és nagyvonalú személyiség kialakulását támogatja. Általában nagyon jó természete van, igaz, az is előfordulhat, hogy kissé szarkasztikus. Mivel nagyon szeret beszélgetni, könnyen ismerkedik, sokszor fordulnak hozzá a bajba jutottak, ő pedig velük szemben is nagyvonalú. Nagyszerű ötletei vannak, de a megvalósításhoz sokszor bátorításra van szüksége. Az elismerésre nagyon gyorsan reagál, szinte minden esetben. Vannak művészi hajlamai, melyeket elsősorban éneklésben, zenélésben, vagy gyakorlatiasabb módon, például varrásban, esetleg belső építészetben tud kifejezni. Hát kedves jácintok, kívánunk nektek nagyon boldog névnapot, és kedves hallgatók, hangsúlyozom, nem összekeverendő a jácintával, ami egy női név, a jácint névben viszont bizony urakat köszönhetünk. Boldog névnapot, a születésnaposoknak boldog születésnapot, az ünnepelteknek érkezik a Two Colors és a Heavy Metal Love.
0: Ez volt a kalendárium. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
1: Amikor

0: Dominik?
1: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
2: Szétnézzünk egy kicsit testvér oldalunk a kaposvármos.hu oldalán. Azt írják, hogy kigyulladt az ajnövényzet a Cseresznye utcában, hatalmas füst lepte el a környéket. Állatorvosi ellátásra kaphatnak támogatást civil szervezetek. Elhunyt Nagy Vendel, a kaposvári egyházmegye plébánosa. Az európai tűzvészek miatt utazás előtt mindenki legyen körültekintő. Lángra lobbant a szemét a Hold utcában. Ablakon kidobott cigarettacsík okozhatott tüzet a Szondi utcában. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatokat hordoz. Az ünnepi héten is várják a véradókat. További aktualitásokért kattintsatok a kaposvármos.hu-ra, és legyetek napra készek Kaposvár életével kapcsolatban.
1: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok, a Rádió Most rövid híreivel. Fél hét van. Kétnapos tudományos kerekasztal rendezvényt tartanak a kaposvári mentősök szeptember végén. A 8. alkalommal megszervezett eseményen a szakemberek egymástól tanulnak. A kaposvári mentőállomás közösségi oldalán megjelent poszt szerint az idei témák az oktatás, a gyermekellátás és a koraszülött mentés. A kerekasztal beszélgetések, előadások mellett a résztvevők eszközbemutatókon fejlődhetnek, de gyakorlati feladatokat is kapnak, ahol már a frissen szerzett tudásukat tehetik próbára. A sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek rangos találkozójára az ország minden pontjáról érkeznek résztvevők, tavaly például több mint 150-en voltak kíváncsiak az aktualitásokra. Elkezdődött vasárnap a Szent Benedek napok Bárdudvarnokon. A somogyi település egy teljes héten át közösségépítő és kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Az augusztus 23-áig tartó programsorozat a helyi tehetségeink kiállítás megnyitójával vette kezdetét. A következő napokban gyerekeknek és felnőtteknek szóló zenei programok, színházi előadások, kézműves foglalkozások, kiállítás és közösségi események teszik színessé a nyár utolsó napjait. Miskolc után már a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán szombaton. Az applikációban megjelenő városok esetében a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet követni a térképen, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére azonban számíthatunk hosszabb napos időszakokra is. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Kora reggelre 18 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez volt a One Direction dala, a One Thing, még 2012-ből, és már elmúlt fél hét is, kedves rádióhallgatók, mégpedig 6,5 perccel Bán Évának, aki utólag is köszönjük a híreket, 7 órakor is várjuk vissza újból itt a rádió mostan. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, és a rádió készülékek túloldalán remélem, hogy ti vagytok, kedves hallgatók, Kaposvárról és a környékről, és írni is fogtok nekünk 0670 32 32 355, ide várom SMS és Viber üzeneteiteket, illetve hívásaitokat ma reggel is. Egészen 11-ig itt leszek veletek, és remélem ti is itt lesztek velem, és együtt hallgathatjuk a legjobb dalokat. Hamarosan hozok egy kalendáriumot, lesz benne bőven érdekesség, így augusztus 17-ével kapcsolatosan, de előtte tekintsünk a zenékre. A Purple Disco Machine és a Moschino and the Nose a Fireworks-el érkezik, itt lesz velünk a Kool and the Gang és a Fresh, most pedig Shakirától és Bonobo-tól szól a Die Die.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Na nézzük ezt az augusztus 17-ét, mi mindent ünneplünk, mi mindenre emlékezünk. Ma 83 éves születésnapot ünnepel Robert De Niro, amerikai színész, hiszen 43. augusztus 17-én New Yorkban született. Nem kell sorolnom, hogy milyen filmekben láttuk, mert egyszerűen zseniális. 167 éve először használtak légipostát ezen a napon. Ugyanakkor 123 éve Joseph Pulitzer, magyar születésű amerikai újságíró, megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. 144 évvel ezelőtt, 94 éve átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat. Ma 40 éve, hogy Rick Allen, a Def Leppard dobosa, először játszott koncerten, miután egy balesetben elvesztette bal karját. 30 éves születésnapot ünnepel ma Radics Gigi énekesnő, aki a 2012-es Megasztár győztese lett. Ma 66 éve, hogy megszületett Sean Penn, amerikai Oscar-díjas színész, a Carlito útjában, a világ második legjobb gitárosában és még sok más filmben láthattuk. 49 éves születésnapot ünnepel Tarja Turunen, finn heavy metal énekesnő, dalszerző, a Nightwish énekesnője. 28 éve, hogy Clinton, amerikai elnök elismerte Monica Lewinsky-val való kapcsolatát, és végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 68. születésnapját Belinda Carlisle énekesnő. Csak hogy két dalt is mondjak, La Luna, vagy a Heaven is a Place on Earth. Na de, egy harmadikkal érkezik a születésnaposunk, ez a The Same Thing Belinda Carlisle-tól a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Tók, és egyúttal ez a dal zárta az órát is a Rádió Moston, hiszen nem sokára hetet üt az óra. Újból jön Bán Éva a legfontosabb tudnivalókkal itt a 91.2-es frekvencián. Aztán jövök vissza én is, és nyitjuk a napra készt, hogy legyetek ti is ma is napra készek. De hogy hogyan, azt már is mutatom. A Say You Do-val lendületesen, energikusan és Szigálával itt a Rádió Moston. Ébredjetek velünk, indítsuk együtt ezt a hétfőt.
1: Reklám.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
4: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Hitéleti programokkal segíti a fogvatartottak reintegrációját a Kaposvári Egyházmegye. A honlapjukon megjelent beszámoló szerint a Somogyvár megyei büntetés végrehajtási intézet falai között az elmúlt negyed évben folyamatosak voltak a vallási foglalkozások és a különféle hitéleti programok. Azt írták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az elítéltek egyre szélesebb körben kapcsolódnak be a meghirdetett lehetőségekbe. Hozzátették, hogy a hitéleti tevékenység nem csak a fogvatartottak benti életét formálja, hanem a szabadulás utáni, sikeresebb társadalmi visszailleszkedéshez is segítséget nyújt. Szeptembertől folytatódik a múzeumi esték. A Riprónai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást a jövő hónap végén tartják, akkor a nehéz páncélosokról hallhatnak beszámolót az érdeklődők. Ezt követően minden hónapban más szakember érkezik az eseményre. Szó lesz többek között a mohácsi síkon használt fegyverekről, de a mohácsi tömegsírok antropológiai titkait is megismerheti a hallgatóság. Az előadások ingyenesek, a további részletek pedig a múzeum honlapján olvashatók. Nyárvégi szabadtéri mozizásra hívják a kaposváriakat a Bíbor Ligetbe. Az Espark közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint az érdeklődők augusztus 28-án vehetnek részt az ingyenes vetítésen, és rögtön két film közül is választhatnak. Először a Valami Amerika első része kerül a vászonra, majd a Csini babát lehet megnézni. A szervezők azt kérik, hogy ülőalkalmatosságot mindenki vigyen magával. A Balaton szektorokon átnyúló cselekvést igényel, a jelenlegi menedzsment és túlhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta Honti Márk hidrológus egy tudományos előadóülésen Tihanyban. A rendezvényen szakemberek, döntéshozók, polgármesterek, tudományos kutatók, valamint balatoni civil szervezetek képviselői tartottak előadásokat. A résztvevők véleménye megegyezett abban, hogy ha a jelenlegi gyakorlat folytatódik, az komoly kockázatokat jelent a Balaton élete és az emberi használat szempontjából. Hozzátették, a negatív folyamatok visszafordítása érdekében a megszokott használati módokon sok mindent változtatni kell, például biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotopje faluban. Az 55,6 méter magas emlékmű egy lengyel milliárdos házaspár adományából valósult meg, és Európa legnagyobb ilyen jellegű emlékművének számít. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló szobrot a gyógyulásért felajánlott hálaadó adománynak és egyben turisztikai látványosságnak szánják, az avatását pedig Mária mennybevételének ünnepére időzítették.
1: Időjárás jelentés.
5: Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére azonban számíthatunk hosszabb napos időszakokra is. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Kora reggelre 18 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 32 fok körül alakulnak a maximumok.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
0: Nagyon-nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 17-e van, hétfő, egyre inkább éled a város, egyre többen vannak az utakon, egyre többen kezdik meg a munkahetet, viszont ez egy rövid munkahét lesz, csak szerdáig kell kibírnunk, kedves hallgatók, aztán csütörtöktől érkezik egy 4 napos hosszú hétvége, jó is lesz az. Köszönjük a híreket és a szolgálatot Bán Évának, 7:30-kor már a legfontosabb tudnivalókkal Pál Patrícia jelentkezik itt Kaposvár rádiójában, én pedig addig is figyelmetekbe ajánlom elérhetőségünk. 0670 32 32 355. Várom ma is üzeneteiteket, hívásaitokat. Na de legyen most is a főszerep a zenéké, Alex Warren újdonsága, a Rescuer érkezik, előtte pedig Sigala, Imani Williams és DJ Fresh nyitja az órát a Say You Do-val.
6: When you

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Időjárás jelentés.
1: Szerintem sokan fognak örülni a hírnek, miszerint egy újabb frissítő hidegfront közeleg. Napközben nyugat felől fokozatosan enyhül, majd megszűnik a hőség. A front hatására labilissá válik a légkör, és szorványosan zápor, heves zivatar is előfordulhat. Északnyugat felől egy hidegfront éri el ugyanis hazánkat, és hatására változékonyabbra fordul az időjárás. Úgyhogy fokozatosan megszűnik a hőség, de a front előtt a délkeleti, keleti területeken még 35 fok köré melegszik a levegő. Kedden már mindenhol megszűnik a hőség, napközben legfeljebb 28-29 fokig melegedhet a levegő, szerdától aztán ismét fordul az áramlás, és újabb felmelegedés kezdődik a hosszú hétvége előtt. Így csütörtöktől tovább erősíthet a kánikula, országos hőség várható, a frontok azonban viszonylag közel lesznek hozzánk, így az előrejelzés a szokásosnál bizonytalanabb.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: De az ám, én pedig Ród Balázsi Hunor vagyok, 7:30-hoz közelítünk, érkezik is hírekkel hamarosan Pál Patricia, aztán 7:30 után megpróbálok hozni közlekedési infókat az Euró 6-szor a taxi jóvoltából, már ha elérem őket, mert bizony náluk is sokan vannak szabadságon. Na de hogyha van közlekedési infótok, számítok rátok is 0670 32 32 355, ide jöhetnek az üzenetek, hívások. Na de mielőtt elérnénk a 7:30-at, még érkezik egy dal, így a fél óra végén Ellen Walkertől, ez a Faded 2015-ből Kaposvár rádiójában.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: 12 halálos áldozata van az M3-as autópályán történt balesetnek. A héten több helyen is várják a véradókat Kaposváron. Különleges esethez riasztották a rendőröket. Jó reggelt kívánok! 7:30 van. A Rádió Most rövid híreit Pál Patriciától hallják. A héten is több alkalommal várják a véradókat Kaposváron. Hétfőn a Somogy megyei önkormányzat épületében 11 és 13 óra között lehet segíteni. Kedden pedig egész nap reggel 9-től este 6 óráig a Talián Gyula utcai területi vérellátó intézetben. Ugyanitt szombaton 8 és 14 óra között is fogadják a véradókat. Véradásra 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az első alkalommal vért adóknál 60 év a felső korhatár. Aki vért adna, ne felejtse otthon személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Nem mindennapi balesettel végződött egy vezetési gyakorlat Somogyban. Egy 30-as éveiben járó nő a barátnőjétől próbálta megtanulni a sebességváltó használatát egy udvaron álló autónál, ám amikor felengedte a pedálokat, a jármű hirtelen hátrafelé indult. A nyitott vezetőoldali ajtó a mellette álló barátnőjét is elsodorta, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítés oszlopnak csapódott. A sérült nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrök megállapították, hogy a gyakorló sofőrnek sem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt is fogyasztott a baleset előtt. A nő ellen eljárás indult. Már 12 halálos áldozata van a lengyel zarándokokat szállító autóbusz balesetének, 50-en pedig megsérültek vasárnap hajnalban. A busz Vásárosnamény felé tartott, amikor letért az útról az M3-as autópályán, és árokba hajtott, majd felborult. A járművön 59-en utaztak, a sérülteket több környékbeli kórházba szállították. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt, őt őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé Lengyelországba. Az M3-as érintett szakaszán a műszaki mentés után már újból megindult a forgalom.
0: Időjárás jelentés.
4: A mai nap még meleg idővel indul, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, több helyen pedig záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A déli szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután pedig emiatt több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A maximumok 27 és 36 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Az imént beszéltem Lacival, az Euró 6-szor a taxi munkatársával, aki visszatért ugyan szabadságából, de még csak most kezdte meg a napot, és kicsit szétnézett azért Kaposvár útjain, de túl sok mindent nem látott. Ugyanis nincs olyan nagyon nagy forgalom odakint, azt mondta, hogy a lámpák tapasztalatai szerint mindenhol működnek, a füredi csomópontot kiemelte, hogy kifejezetten jól járható, ettől függetlenül azért nyilván vannak olyan pontok a városban, például a Bajcsy-Zsilinszky út utcánál, a Somsispál utcában, így a reggeli órákban, ahol többen vannak, a Kontrási utcában is lehet, hogy időnként feltorlódik a forgalom, de dugóról vagy közlekedési anomáliáról sehol semmilyen formában nem beszélhetünk. De én azt mondom, kedves hallgatók, kedves autóvezetők, hogy használjátok ki, élvezzétek ki minden percét ennek a forgalomnak, mert nagyjából 2 hét és kezdődik az iskola, na aztán majd visszatér az élet Kaposvár útjaira is, véget érnek a szabadságok, a vakációk, jöhet a suli, és jöhetnek az igazán izgalmas reggeli közlekedési infók. Vigyázzon mindenki magára, ha pedig van témátok az utakról, hívjatok fel, vagy üzenjetek 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

Lady Gagától szólt az Abracadabra, közben pedig elmúlt 3:48, és itt vagyunk veletek a napra készben. Bár a naptár szerint még bőven tart az augusztus, töröcskén már egy kicsit búcsúztatták is a nyarat a hétvégén. Sokan kilátogattak a közösségi programra, ahol tényleg minden adott volt egy jó hangulatú együttléthez. Különböző programok, beszélgetések, finom falatok és persze hűsítő kortyok is várták az érkezőket, és talán pont az ilyen rendezvények mutatják meg igazán, mennyit számít egy közösség életében, amikor van alkalom találkozni, nem kell hozzá feltétlenül óriási fesztivál vagy nagy színpad, néha elég egy jó helyszín, néhány jó ember, néhány program, valami finomság az asztalon, és azok az arcok, akik szívesen töltenek együtt néhány órát. Töröcskén pedig most ebből jutott bőven szombaton, jó hangulatban köszöntek el a lassan elmúló nyártól. Mi viszont egyelőre még nem búcsúzunk tőle, sőt, megyünk tovább ezen az augusztusi hétfő reggelen. Egy igazi 90-es évekbeli energiabomba következik, a finn Bumfunk MC's és a Freestyler Rádió.

0: Rádió.
1: Reklám.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll? A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu
6: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
7: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Történelmi sikert ért el a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétája. Elhunyt a Kaposvári Egyházmegye plébánosa. Jó napot kívánok, 8 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság záró napján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve a negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa-bajnoki érmet. Elhunyt Nagy Vendel atya, a Kaposvári Egyházmegye plébánosa. A 66 éves papot 1986-ban szentelték pappá Sümegen, szolgálatát káplánként kezdte, később Zselickislakon, majd Kaposváron is plébánosként dolgozott. 2013 és 17 között pedig gazdasági helynöki feladatokat látott el. Haláláig vezette a Sarlós Boldogasszony plébániát Nagykanizsán. Néhány hete még irányított véradást szerveztek számára, hogy segítsék gyógyulását. A Kaposvári Egyházmegye a temetésről később ad tájékoztatást. Ismét a Szentendrei Skanzán ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak augusztus 20-án. Az egésznapos rendezvényen mintegy 70 kiállító, köztük kézműves pékségek, malmok, gazdálkodók és kistermelők mutatkoznak be. A programok középpontjában idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Emellett előadások és bemutatók foglalkoznak a gabonatermesztéstől a kenyérsütésig vezető folyamattal. A fesztivállal egy időben Artisan Design vásárt is rendeznek, ahol hazai tervezők és alkotók termékei közül válogathatnak a látogatók. A nemzeti ünnepen a Skanzenben a belépés ingyenes. Kecskék ellenőrzött legeltetésével csökkentik az erdő és bozott tüzek kockázatát Dalmáciában. Az állatok a füvet, gyomokat és cserjéket fogyasztva ritkítják a könnyen lángra kapó aljnövényzetet, olyan meredek, köves területeken is, ahol a gépi bozót írtás nehezen megoldható. A módszernek hagyománya van a térségben, a kecsketartást azonban 1954-ben korlátozták, így az állomány jelentősen visszaesett. A szakértők szerint a kontrollált legeltetés nem váltaná ki a hagyományos tűzvédelmi intézkedéseket, de megfelelő szabályozás mellett kiegészítő szerepet tölthet most be a tűzesetek megelőzésében.
1: Időjárás jelentés.
8: Bár meleg időben indul a hét, a mai nap már változásra kell számítani. Érkezik ugyanis egy hideg front, és emiatt egyre több felhő lesz felettünk. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél erős lesz, a nappali hőmérsékletek a délután második felében érezhetően csökkennek. A legmagasabb értékek 27-36 fok között lesznek.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.

Holly Johnson és a Love Train indította ezt az órát, elmúlt 8, folytatjuk a reggelt, a naprakész második órájában járunk. Ha eddig még csak kerestitek a hétfői lendületet, akkor most rákapcsolunk, jönnek a zenék, a friss infók, és persze ti is bármikor bekapcsolódhattok a műsorba. Van még előttünk egy teljes óra, így a naprakészben, viszont 11-ig itt vagyok, úgyhogy tekerjük fejebb az energiát. Ráadásul rögtön egy dal premierrel folytatjuk, egy dal, amelyet ezen a rádión most hallattok először. Flowrider hozott egy kis nyaralós hangulatot így augusztus közepére. Itt a Vacation, most először nálunk a Rádió Moston. Vacation.

0: Vigyorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk a Naprakészt Kaposvár rádiójában 8:45 után is. Hát egyre közelebb vagyunk, kedves rádióhallgatók, államalapításunk ünnepéhez, hiszen a héten csütörtökön már itt van augusztus 20-a, és természetesen ajánlom figyelmetekbe, hogy érdemes szabaddá tenni ezt a napot, mert Kaposváron augusztus 20-án a délelőtti ünnepi eseményektől egészen az esti tűzijátékig lesz miből válogatni. A Kossuth téren 9:30 ünnepies zászlófelvonással indul a program, majd ünnepi műsor következik, megszentelik az új kenyeret, 10:10 koszorúzás lesz a Szent István kútnál, 10:30 pedig ünnepi szentmise kezdődik a Nagy Boldogasszony Székesegyházban. Délután aztán a Városliget veszi át a főszerepet, 3 órától népi ügyességi játékok, arcfestés, légvárak, kreatív műhely, kisautók, bungee trambulin várja a családokat, 4:00 a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatója érkezik, 5:00 Kovácsovics Fruzsina ad gyermekműsort, 6:00 a Kaposvári Helyőrségi Zenekar gyepsója következik, 7:00 pedig Sólymász bemutató és táncház is lesz. És az este is erősnek ígérkezik, 20:00 a Magyar Banda ad koncertet, 21:00 pedig jön a nap látványos lezárása, a tűzijáték. Szóval augusztus 20-án a Kossuth tér és a Városliget is megtelik programokkal, lesz ünnep, zene, családi kikapcsolódás és egy egész nap, amit együtt tölthet Kaposvár. Most pedig Teddy Swims-szel folytatjuk, jön a Bad Dreams a Rádió Moston.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok strukturálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy
1: olyan jó dolog. Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Véradásra hívnak a héten is Somogy megyében. Több tonna csempészett cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, a Rádió Most rövid híreit pedig Pál Patríciától hallják. A héten is több alkalommal várják a véradókat Kaposváron. Hétfőn a Somogy megyei önkormányzat épületében 11 és 13 óra között lehet segíteni, kedden pedig egész nap reggel 9-től este 6 óráig a Talián Gyula utcai területi vérellátó intézetben. Ugyanitt szombaton 8 és 14 óra között is fogadják a véradókat. Véradásra 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, az első alkalommal vért adóknál 60 év a felső korhatár. Aki vért adna, ne felejtse otthon személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Nem mindennapi balesettel végződött egy vezetési gyakorlat Somogyban. Egy 30-as éveiben járó nő a barátnőjétől próbálta megtanulni a sebességváltó használatát egy udvaron álló autónál, ám amikor felengedte a pedálokat, a jármű hirtelen hátrafelé indult. A nyitott vezetőoldali ajtó a mellette álló barátnőjét is elsodorta, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítésoszlopnak csapódott. A sérült nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrök megállapították, hogy a gyakorló sofőrnek sem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt is fogyasztott a baleset előtt. A nő ellen eljárás indult. Oldalfal mögé rejtett cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy Bulgáriából Hollandiába tartó kis buszban az M5-ös autópályán. A járművet átvizsgálva gyanússá vált a raktér oldalfalának burkolata, amely mögül 370 doboz különböző márkájú bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A dohánytermékek értéke meghaladja az 1 millió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető csak nem 1,5 millió forintos bírságra számíthat.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai nap még meleg idővel indul, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, több helyen pedig záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A déli szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután pedig emiatt több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A maximumok 27 és 36 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
6: 8:30 után járunk, szép reggelt kívánok mindenkinek, egyre többen vannak az utakon, egyre inkább éled a város, és egyre többen érnek be már a munkahelyükre. Aki 8-ra jár, az vélhetően már onnan hallgat bennünket, de biztos, hogy vannak olyanok is, akik még az utakot róják itt Kaposváron és környékén, vagy lehet, hogy éppen azért, mert munkájukból adódóan vezetniük kell. Köszöntök minden kedves hallgatót, Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, 8:30 is elmúlt, és pörgetjük tovább a délelőttöt itt a 91.2-es frekvencián. Az időjárásunk egyelőre csodálatos, bár a későbbiekben aztán lehet itt-ott zápor, zivatar, erre is fel kell készülnötök, drága hallgatók. Na de pörgessük meg a reggelt a legjobb zenékkel, a Crystal Waters is érkezik a folytatásban, és Somber is, most pedig Cyril és Mary Jo indítja a fél órát a Still Into You-val. Hey!

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: És hogyha a pörgős napokon egy kis szünetre vágytok augusztus 20-án, azaz csütörtökön, akkor ajánlom figyelmetekbe Sennát, egészen pontosan a Skansent, főleg, ha egy kicsit közelebbről megnéznétek, hogyan lesz a gabonából kenyér. A Sennai Skansenben ugyanis Szent István napi kenyér ünnepet tartanak, délelőtt 10-től délután 4-ig, méghozzá olyan programokkal, ahol ti is bekapcsolódhattok a munkába. Lesz cséplés és őrlés kézimalommal, szalmafonás, aratódíszkészítés, és természetesen a kenyér kerül a középpontba. Délelőtt együtt dagasztanak, aztán jön a vajköpülés, délután pedig megsül a Skansen kenyere, amit természetesen meg is lehet majd kóstolni. A gyerekeket népi játékudvar várja, szóval ez tényleg olyan program lehet, ahol közben egy kicsit azt is átélhetitek, hogyan készültek régen a mindennapok egyik legfontosabb ételére. Szent István napi kenyérünnep augusztus 20-án csütörtökön 10 és 16 óra között a Sennai Skansenben. Most pedig szintén zenével folytatjuk. Ezúttal Clean Bandit, Topic és Wes Nelson közöse a Drive érkezik a rádió mostan.

Ő volt Bridget Mandler, és a Ready or Not-ot hallgattuk a 91.2-es frekvencián. Bizony, ez még mindig a rádió, most Kaposvár rádiója. Köszöntök mindenkit a városban és a környéken, Rót Balázsi Hunor a mikrofonnál, viszont ez itt már a naprakész vége. Ez azonban olyan nagyon sokban nem fog változtatni a hátralévő időn, mert továbbra is lendületesek, energikusak leszünk, és továbbra is hozzuk a legjobb zenéket, meg az izgalmas infókat. A cél az volt, hogy valahogy beindítsuk ezt a napot, azt gondolom sikerült, remélem ti is így érzitek. Nem sokára 9-et üt az óra, Pál Patrícia érkezik újból hírekkel Kaposvár rádiójában, előtte pedig egy zseniális DJ és egy halhatatlan legenda, Kygo és Tina Turner érkezik, mégpedig a What's Love Got To Do With It-tel 2020-ból Kaposvár rádiójában. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Ez volt a Naprakész. Reklám!
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani!
3: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízirendőrök. Ezüstérmet szerzett a kasi sportolója a birminghami maratonon. Jó napot kívánok, 9 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízimentők. A strandokon közel 500 könnyű sérültet láttak el, és 3 embert mentettek ki a vízből. Több esetben mentőt is hívtak a sérültekhez. A vízimentők eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. A mentőhajók 2 sérültet is elláttak, emellett egy elektromos kis hajót és 2 vitorlást is partra vontattak. A mentőszolgálat munkatársait többek között égési sérüléshez, közlekedési balesethez és rovarcsípésekhez riasztották. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a birminghami atlétikai Európa-bajnokság záró napján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve a negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa bajnoki érmet. Elhunyt Nagy Vendel atya, a kaposvári egyházmegye plébánosa. A 66 éves papot 1986-ban szentelték pappá Sümegen, szolgálatát káplánként kezdte, később Zselic kislakon, majd Kaposváron is plébánosként dolgozott. 2013 és 17 között pedig gazdasági helynöki feladatokat látott el. Haláláig vezette a Sarlós Boldogasszony plébániát Nagykanizsán. Néhány hete még irányított véradást szerveztek számára, hogy segítsék gyógyulását. A kaposvári egyházmegye a temetésről később ad tájékoztatást. Új videóval segíti a vállalkozásokat a nyugtaadat szolgáltatásra való felkészülésben a NAV. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A hatóság által most közzétett videó az alkalmazás letöltését és üzembe helyezését mutatja be lépésről lépésre. Az új kötelezettség miatt ugyanakkor szeptembertől december végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Ismét a Szentendrei Skanzán ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak augusztus 20-án. Az egésznapos rendezvényen mintegy 70 kiállító, köztük kézműves pékségek, malmok, gazdálkodók és kistermelők mutatkoznak be. A programok középpontjában idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak, emellett előadások és bemutatók foglalkoznak a gabonatermesztéstől a kenyérsütésig vezető folyamattal. A fesztivállal egy időben Artisan Design vásárt is rendeznek, ahol hazai tervezők és alkotók termékei közül válogathatnak a látogatók. A nemzeti ünnepen a Skanzenben a belépés ingyenes.
5: Időjárás jelentés.
4: A mai nap még meleg idővel indul, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, több helyen pedig záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A déli szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután pedig emiatt több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A maximumok 27 és 36 fok között alakulnak.
5: Időjárás jelentést hallottak.
0: A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
6: 9 óra elmúlt, indulunk tovább ezen a hétfő reggelen, vagy most már délelőttön. Remélem, jól veszitek az akadályokat. Lehet, hogy már dolgoztok, lehet, hogy még csak most pörög fel igazán a napotok. Mi minden esetre hozzuk hozzá a zenét, és rögtön egy olyan dallal kezdünk, amelynek már az első néhány másodperce is elég ahhoz, hogy egy kicsit feljebb tekerjük a hangerőt. A Fine Young Cannibals Good Thing című dala 1989-ben jelent meg, és egészen az amerikai Billboard Hot 100 első helyéig jutott. Ráadásul ugyanarról az albumról érkezett, mint a zenekar másik óriási slágere, a She Drives Me Crazy. Vagyis abban az időszakban tényleg nagyon elkapták a fonalat. Na de akkor jöjjön az a bizonyos jó dolog hétfő reggelre, a Good Thing, a Fine Young Cannibals-tal itt a Rádió Moston.

Ray Dalton után ismét Roth Balázsi Hunor a mikrofonnál, 9:40 is elmúlt, szép délelőttöt. Van egy érdekes hír a nagyvilágból, ráadásul pont tényleg egészen messze nézünk, az űrben, ugyanis augusztus 12-én, ugye, mint mindenki tudja, teljes napfogyatkozás vonult végig többek között Grönland, Izland és Spanyolország egyes részei felett, és a NASA ezt nem csak látványosságként kezelte, hanem komoly tudományos lehetőségként is. A kutatók ugyanis többek között magas légköri repülőgéppel és tudományos ballonokkal vizsgálták, mi történik a légkörrel, amikor néhány perce hirtelen eltűnik a közvetlen napsugárzás. Izlandon például összesen 80 ballont terveztek felengedni a napfogyatkozást megelőző és követő órákban. Az egyik vizsgált kérdés az volt, hogyan változik ilyenkor a légkör alsó rétege, Spanyolországban pedig az ózon mennyiségének változását is mérték. Szóval, miközben nekünk egy napfogyatkozás elsősorban különleges látvány, a tudósoknak egy hatalmas természetes kísérlet is egyben. És ha már néhány percre a nap is képes teljesen megbolondítani a megszokott világot, zeneileg is maradjunk a Crazy vonalon, Britney Spears érkezik, és a You Drive Me Crazy a rádió mostan.

Egészen a Mennyországig repültünk a Stadium X, Sam Martin és Azaria közösével, ez volt a Heaven a rádió moston 2,5 perccel fél tíz előtt. Érkezik egy kis társadalmi céli hirdetés és egy kis kereskedelmi kitekintő, egy infoboxban itt a rádió moston, de utána újból pörgetjük tovább a délelőttet a legjobb zenékkel, így aztán itt lesz velünk Jax Jones, Martin Solveig és Madison Beer közöse, az All Day and Night. Benéz hozzánk egy 2004-es dallal, az 1978-ban alakult Duran Duran is, itt is lesz a Sunrise.

0: És velünk pörgeti a hangulatot Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi és Bartolos Jenő is, tőlük a mosolyog még szól majd. És élvezétek ezeket a zenéket itt a rádió mostan jó hangosan.
1: Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

Kis retro hangulat után ismét Róth Balázsi Hunor a mikrofonnál, 3:40 is elmúlt, és érdemes arról beszélni, hogy ezen a héten, függetlenül attól, hogy kurta hét lesz, szintén várják a véradókat, összesen 8 alkalommal itt Somogyban. Kaposváron a Somogy megyei önkormányzat a főutca 10 szám alatt a múzeumnál várja augusztus 17-én, azaz ma 11 és 13 óra között a véradókat. Igalban is lesz lehetőség vért adni ma délután 3 és 5 között a művelődési házban. Aztán Kaposváron a területi vérellátó intézet holnap augusztus 18-án 9 és 18 óra között áll rendelkezésre. Nagyatádon, Balatonbogláron és Zamárdiban is lesz lehetőség vért adni. A Strandfesztivál ideje alatt Zamárdiban augusztus 20-án és 21-én is, aztán a Területi Vérellátó Intézet augusztus 22-én várja a véradókat 8 és 14 óra között. Fontos, hogy nyáron is figyeljünk oda, és ha tehetjük, menjünk el, segítsünk a vérünkkel. Ilyenkor is történnek problémák, ilyenkor is vannak rászorulók, ilyenkor viszont sokan vannak szabadságon, és sokkal kevesebben adnak vért, úgyhogy ha tehetitek, menjetek ti is. Király Lindával, Aero Street-vel és Presszel folytatjuk, az Android érkezik a rádió mostan.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám!
1: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni. Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
4: Igen!
3: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Új fix trafipaxot telepítettek Balaton lellére. Különleges esethez riasztották a somogyi rendőröket. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A héten is több alkalommal várják a véradókat Kaposváron. Hétfőn a Somogy megyei önkormányzat épületében 11 és 13 óra között lehet segíteni. Kedden pedig egész nap reggel 9-től este 6 óráig a Talián Gyula utcai területi vérellátó intézetben. Ugyanitt szombaton 8 és 14 óra között is fogadják a véradókat. Véradásra 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az első alkalommal vért adóknál 60 év a felső korhatár. Aki vért adna, ne felejtse otthon személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Nem mindennapi balesettel végződött egy vezetési gyakorlat Somogyban. Egy 30-as éveiben járó nő a barátnőjétől próbálta megtanulni a sebességváltó használatát egy udvaron álló autónál, ám amikor felengedte a pedálokat, a jármű hirtelen hátrafelé indult. A nyitott vezetőoldali ajtó a mellette álló barátnőjét is elsodorta, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítés oszlopnak csapódott. A sérült nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrök megállapították, hogy a gyakorló sofőrnek sem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt is fogyasztott a baleset előtt. A nő ellen eljárás indult. Új, forgatható és állandó sebességmérő berendezést helyeztek üzembe Balatonlell egyik forgalmas szakaszán. A modern trafipax a forgalom mindkét irányát képes ellenőrizni, így a közlekedő és távolodó járművek sebességét is méri. A helyszínt a rendőrség javasolta, az önkormányzat pedig beszerezte a szükséges engedélyeket. A berendezés célja elsősorban a gyors hajtás visszaszorítása és a közlekedés biztonság javítása, különösen a nyári, megnövekedett balatoni forgalomban. Már 12 halálos áldozata van a lengyel zarándokokat szállító autóbusz balesetének, 50-en pedig megsérültek vasárnap hajnalban. A busz Vásárosnamény felé tartott, amikor letért az útról az M3-as autópályán, és árokba hajtott, majd felborult. A járművön 59-en utaztak, a sérülteket több környékbeli kórházba szállították. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt, őt őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé Lengyelországba. Az M3-as érintett szakaszán a műszaki mentés után már újból megindult a forgalom. Kecskék ellenőrzött legeltetésével csökkentik az erdő és bozott tüzek kockázatát Dalmáciában. Az állatok a füvet, gyomokat és cserjéket fogyasztva ritkítják a könnyen lángra kapó aljnövényzetet, olyan meredek, köves területeken is, ahol a gépi bozótírtás nehezen megoldható. A módszernek hagyománya van a térségben, a kecsketartást azonban 1950 1974-ben korlátozták, így az állomány jelentősen visszaesett. A szakértők szerint a kontrollált legeltetés nem váltaná ki a hagyományos tűzvédelmi intézkedéseket, de megfelelő szabályozás mellett kiegészítő szerepet tölthet most be a tűzesetek megelőzésében.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai nap még meleg idővel indul, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, több helyen pedig záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A déli szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután pedig emiatt több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A maximumok 27 és 36 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

Ez volt Melanie Fiona dala Monday Morning, igazán találóan. Hétfő van, de már talán nem reggel, hanem délelőtt pörgetjük a napot, indítjuk ezt a hétfőt és ezt a kurta hetet. Talán az ember kedve is jobb, amikor tudja, hogy nem kell péntek végéig melóznia, és csak szerdáig kell kibírni. Hát ez a három nap. Itt van előttünk, kedves hallgatók, kihívásokkal teli, vágjunk is bele. Várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670 32 32 355, ebben az órában pedig programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot hozok nektek. Na de, most egy dalpremier érkezik, a mai napon talán már a harmadik, ha jól számolom, ezúttal Cameron Whitecomb újdonságát hallhatjátok most először Kaposvár rádiójában, ez a One for Nothing.

0: Programajánló.
1: Korábban már beszéltem arról, hogy augusztus 20-án a Kossuth téren és a Városligetben is lesznek programok, így államalapításunk ünnepe alkalmából, illetve a Szennai Skanzenben is. Most pedig 22-ére repülünk előre, Pollányi falunapok lesznek ugyanis a Kultúrháznál, 13 órától lesz majd a megnyitó, 13.30-tól Meggyes Csaba énekel, 15 órától Mário a harmonikás, 15.45-től pedig Sebi vagy Szebi, nem tudom, hogy kell ejteni pontosan. 17 órától Mohikán koncert, ez egy Bódi Laci cipő emlékkoncert lesz, 19 órától pedig a Vándor és a Kalandorok lépnek színpadra, aztán este 9-től hajnali 1 óráig a Retrokonok szórakoztat, egy jó kis utcabálszerűséggel készülnek a szervezők, az estebéd 16 órától lesz, a délutáni programok között pedig ott van a csillámtetoválás és a körhinta. Mindenkit szeretettel várnak Pollányban augusztus 22-én. Érezzétek jó magatokat, és legyetek részesei egy hamisíthatatlan falunapnak.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel.
0: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: let me go. Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma napközben erősebben is megnövekedhet már a felhőzet, és szórványosan zápor, helyenként pedig heves zivatar is előfordulhat. A délkeleti, majd északnyugati szél megerősödik. A nappali hőmérsékletek 28 és 33 fok között alakulnak, késő estére 21-23 fok közé hűl a levegő. Aztán kedden változóan gomoly felhős napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 27 és 29 fok között alakulnak. Aztán szerdán, a hét utolsó munkanapján változóan felhős lesz az időjárás, napos időnk lesz, a délnyugati szél megélénkül, hajnalra 15-18 fokra ébredünk, míg a nappali hőmérsékletek már 30-32 fok között alakulnak. És végül csütörtöktől tovább erősíthet a kánikula, országos hőség várató, a frontok azonban viszonylag közel lesznek hozzánk, így az előrejelzés is bizonytalanabb a szokásosnál.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
4: Nem valljuk be annyira.
3: Hát nem.
4: Nem szeretnénk bevallani.
3: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
4: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
3: Így.
4: És egyszerűen nem
3: a lépcsőknél
4: és
3: a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hosszú, akkor meg azért számolod, hogy nagyon ez mennyi lehet.
4: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában egy 20 percet a helyi járatos buszra.
3: Igen? Mit számoltál?
4: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos, de másnap volt egy a taxikat.
3: Csak ég, a kis forgalom.
4: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számolt, hogy egy, kettő.
3: Csak ég. Mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy ne lépj rá a fugára. Tipikus. Csak ég.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, északnyugati városrész családi házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, belváros Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Elérkeztünk tehát a napi horoszkóphoz is, drága rádióhallgatók, és értelemszerűen ma is megnézzük, hogy mit tartogatnak a mai napra, hétfőre, számunkra a csillagok. Kos. Hétfőn könnyen lehet, hogy valaki megpróbál sürgetni, miközben te még nem látod teljesen tisztán a következő lépést. Nem érdemes csak azért döntened, hogy túl legyél rajta. A nap későbbi része már sokkal kedvezőbb. Egy munkával kapcsolatos visszajelzés, vagy egy régóta várt válasz kellemes meglepetést okozhat. Bika. Egy pénzügyi vagy otthonnal kapcsolatos ügyben először úgy tűnhet, hogy több a nehézség, mint gondolnád. Ne keseredj el, mert hamarosan felbukkanhat egy praktikus megoldás. A Vénusz-Jupiter hatása különösen kedvez annak, ha valamilyen vásárlást, üzletet vagy anyagi döntést szeretnél kedvezőbb feltételekkel megoldani. Ikrek, most könnyen elveszhetsz a részletekben, főleg ha túl sok információ érkezik egyszerre. Egy beszélgetésben akár ugyanazt a mondatot is többféleképpen értelmezhetitek, délután azonban tisztulhat a kép, és egy tapasztaltabb ember olyan tanácsot adhat, amely segít rendet tenni a fejedben. Rák. Ma érzékenyebben reagálhatsz arra, ha valaki nem úgy viselkedik veled, ahogy azt remélted. Könnyű lenne ebből nagyobb jelentőséget tulajdonítani egy kis gesztusnak, ezért próbáld meg kivárni, amíg tisztában látod a másik szándékait. Egy kedves üzenet vagy váratlan figyelmesség viszont teljesen megváltoztathatja a hangulatodat.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
3: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A hétfő eleje kissé kapkodós lehet, különösen akkor, ha valaki nem tartja magát ahhoz, amit korábban megbeszéltetek. Később viszont olyan lehetőség nyílhat meg előtted, amelyben végre megmutathatod a tehetségedet. Egy dicséret, ajánlat vagy pozitív visszajelzés az önbizalmadat is visszaadhatja. Szűz, valami ma nem úgy működik, ahogy kellene, és ez különösen bosszantó lehet, mert te már előre gondoltál minden részletre. Lehet, hogy nem is veled van a probléma, egyszerűen túl sok a változó körülötted. Egy kolléga vagy ismerős segítsége azonban hamarabb megoldást hozhat, mint gondolnád. Mérleg, a hold a jegyedben jár, így a szokottnál is fontosabb lesz számodra, milyen hangulat vesz körül. Egy kapcsolatban ma érzékenyebb lehetsz a kimondatlan dolgokra, de szerencsére a nap második fele kifejezetten kedvez a békülésnek és a közeledésnek. Egy romantikus találkozás akár többet is jelenthet annál, mint amire eredetileg számítottál. Skorpió, ma valaki olyasmit mondhat neked, amit elsőre nem tudsz hová tenni. Ne keresd rögtön mögötte a rossz szándékot, mert könnyen lehet, hogy egyszerű félreértésről van szó. Később viszont egy fontos felismerés segíthet abban, hogy más szemszögből lásd az egész helyzetet, és ez megnyugtathat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Már az is előfordulhat, hogy az utolsó pillanatban változik a terv. Ne hagyd, hogy ez elrontsa a kedvedet. A nap egyik legjobb része éppen egy spontán találkozás lehet, amelyből új ismertség vagy egy érdekes lehetőség születik. Bak! A munkában vagy egy fontos feladatban ma újra előkerülhet egy olyan részlet, amelyről azt hitted már lezártad. Ez bosszantó lehet, de közben lehetőséget ad arra is, hogy most már sokkal jobban old meg. A délután viszont egy elsöprő jó hírt hozhat neked, a Szaturnusz, az uralkodó bolygódban nagyon erős pozícióban van, ami nagyon kedvez neked. Vízöntő. Ma erősen dolgozhat benned a vágy, hogy kiszabadulj a megszokott keretek közül. Egy utazással, tanulással vagy új projekttel kapcsolatos ötlet különösen izgalmasnak tűnhet, de az elején még lehetnek homályos részletek. Ha ezeket sikerül tisztázni, később már sokkal bátrabban léphetsz tovább. Halak. Ma könnyen átveheted mások hangulatát, ezért különösen fontos, hogy megkülönböztesd a saját érzéseidet attól, amit a környezetedből veszel át. Egy közeli kapcsolatban ugyanakkor mélyebb megértés születhet köztetek, anyagi vagy munkával kapcsolatos ügyben is érkezhet olyan segítség, amelyre nem számítottál.
1: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Ez Lady Gaga slágere volt a Runway a Rádió Morton még 2026-ból, nem sokára pedig már 11-et üt az óra, és újból Pál Patriciától hallhatjátok a legfontosabb tudnivalókat. Utána pedig már nem én, hanem Györfi Betta köszönt benneteket, és itt lesz egészen délután 5-ig a 91.2 Rádió Morton. Én köszönöm, hogy velem indítottátok ezt a hétfőt, tegyetek így holnap is, hiszen holnap reggel 6-kor is én érkezem a Rádió Most stúdiójába. Addig is mindenkinek kitartást, sikereket ehhez a hétfőhöz, na meg jó hangulatot, a Rádió Most ehhez kiváló társaság lesz. Most zárjuk az órát a Depeche Mode dalával, 1987-ből jön a Never Let Me Down Again. Ródh Balázsi Hunor voltam, viszont hallásra!

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Ezüstérmet szerzett a kasi atlétája a birminghami kontinens viadalon. Mozgalmas hetük volt a balatoni vízimentőknek. Jó napot kívánok, 11 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a birminghami atlétikai Európa-bajnokság záró napján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve a negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa-bajnoki érmet. Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízimentők. A strandokon közel 500 könnyű sérültet láttak el, és 3 embert mentettek ki a vízből. Több esetben mentőt is hívtak a sérültekhez. A vízimentők eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. A mentőhajók 2 sérültet is elláttak, emellett egy elektromos kis hajót és 2 vitorlást is partra vontattak. A mentőszolgálat munkatársait többek között égési sérüléshez, közlekedési balesethez és rovarcsípésekhez riasztották. Elhunyt Nagy Vendel atya, a Kaposvári Egyházmegye plévánosa. A 66 éves papot 1986-ban szentelték pappá Sümegen, szolgálatát káplánként kezdte, később Zselickislakon, majd Kaposváron is plébánosként dolgozott. 2013 és 2017 között pedig gazdasági helynöki feladatokat látott el. Haláláig vezette a Sarlós Boldogasszony plébániát Nagykanizsán. Néhány hete még irányított véradást szerveztek számára, hogy segítsék gyógyulását. A Kaposvári Egyházmegye a temetésről később ad tájékoztatást. Ismét a Szentendrei Skanzán ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak augusztus 20-án. Az egésznapos rendezvényen mintegy 70 kiállító, köztük kézműves pékségek, malmok, gazdálkodók és kistermelők mutatkoznak be. A programok középpontjában idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Emellett előadások és bemutatók foglalkoznak a gabonatermesztéstől a kenyérsütésig vezető folyamattal. A fesztivállal egy időben Artisan Design vásárt is rendeznek, ahol hazai tervezők és alkotók termékei közül válogathatnak a látogatók. A nemzeti ünnepen a Skanzenben a belépés ingyenes. Oldalfal mögé rejtett cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy Bulgáriából Hollandiába tartó kis buszban az M5-ös autópályán. A járművet átvizsgálva gyanússá vált a raktér oldalfalának burkolata, amely mögül 370 doboz különböző márkájú bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A dohánytermékek értéke meghaladja az 1 millió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető csak nem 1,5 millió forintos bírságra számíthat.
0: Időjárás jelentés.
2: Bár meleg időben indul a hét, a mai nap már változásra kell számítani. Érkezik ugyanis egy hideg front, és emiatt egyre több felhő lesz felettünk. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél erős lesz, a nappali hőmérsékletek a délután második felében érezhetően csökkennek. A legmagasabb értékek 27-36 fok között lesznek.
0: Időjárás jelentést hallotta.
3: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
3: Györfi Betta.
4: Üdvözlök mindenkit, szép napot, 4 perccel múlt el 11 óra, hát ismét találkozunk, és jó pár órát együtt tölthetünk egészen délután 5-ig. Na, de jó kis hangulat lesz itt nálunk, hát senki nem akar majd hazamenni, vagy legalábbis a rádió mellől elmenni. Jön Kungsz ugyanis a Never Going Home-mal, de egy nagy légzés is sokszor kell ahhoz, hogy az ember könnyedebben vegye a napi akadályokat. Rúzsa Magdi lesz ezért társaságunkban, de itt van most Hathaway. Ez a What is Love? Rádiózzatok velünk! What is love?

Ő volt egy csinál, de azt hiszem nem is kell bemutatnom senkinek. A rádió moston hallgattuk slágerét 2 perc múlt el 4:12, hogy telik ez a hétfői nap, augusztus 17-e, talán egy kicsit könnyebben, mint más hétfők, mert ez a hét azért más lesz, mint a többi, és nagyon sokan vették ki ilyenkorra azért a szabadságukat, úgyhogy azt is el tudom képzelni, hogy alig van mozgás ezen a téren, már munkaterén, Kaposváron és a környéken. Akik húzzák az igát ilyenkor is, azoknak kitartást, a többieknek jó pihenést. Remélem, hogy mindnyájatoknak lesz része benne majd abban a 4 napban, ami elvileg erre lenne számva a hosszú hétvégénk. Ám lazítani velünk is lehet néhány perc erejéig is, akár megszakítva a feladatokat, amíg meghallgatjátok Offenbach Overdrive címűjét, majd mindjárt Kendrick Lamar és Cizé közös dala után.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész családi házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ariana Grandét hallgattuk, a népszerű énekesnő a rádió moston adta elő We Can Be Friends című dalát. Annak örömére, hogy újra szerelmes. Van, amikor kiderül egy régi szerelemről, hogy az volt az igazi, bár olyat is láttunk, hogy másodszorra sem sült el jól a dolog, reméljük velük nem így lesz, hiszen korábbi szerelmével alkot újra egy párt, Ariana Grande Ricky Alvarezzel. De bár állítólag óvatosan haladnak előre a kapcsolatukban, már is közös tetkót varrattak magukra, szóval nem gyűrűvel pecsételték meg szerelmüket, egyelőre egy közös tetoválással. Hát minden jót kívánunk nekik is, meg Lotfibeg és B. Nagy Réka közös dalával nektek is, de előbb itt van a Tears for Fears.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most.
1: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe. Van olyan nap, hogy belehalsz a csendbe.

Az Of Monsters and Men Little Talks című dalát játszottuk a rádió moston nektek. 3 perccel múlt el 3:42. Mi a helyzet a város útjain? Én azt láttam, hogy azért jó páran szaladgálnak, intézik ügyes bajos dolgaikat, autóval is természetesen. Úgyhogy a türelemre és figyelemre mindenképpen szükség van. Nem tudom, hogy készültök-e a 4 napos hosszú hétvégére, azért van ekkora mozgás, vagy még mindig sokan dolgoznak. Minden esetre, ha valami fontosat látok, akkor csak jelezzétek nekünk. 70 32 32 355, ez SMS és Viber számunk, de akár hívni is tudtok bennünket, és egyéb üzeneteiteket is ide várom. Közben pedig játszom nektek Damien David Next Summer című dalát, Bob Sinclair is jön, illetve most Tate McRae, ez a Two Hands című dala.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
4: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
6: Igen!
5: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: A héten is több helyszínen lehet vért adni Kaposváron. Különleges balesethez riasztották a somogyi rendőröket. Jó napot kívánok, dél van! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A héten is több alkalommal várják a véradókat Kaposváron. Hétfőn a Somogy megyei önkormányzat épületében 11 és 13 óra között lehet segíteni. Kedden pedig egész nap reggel 9-től este 6 óráig a Talián Gyula utcai területi vérellátó intézetben. Ugyanitt szombaton 8 és 14 óra között is fogadják a véradókat. Véradásra 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az első alkalommal vértadóknál 60 év a felső korhatár. Aki vért adna, ne felejtse otthon személyi igazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Nem mindennapi balesettel végződött egy vezetési gyakorlat Somogyban. Egy 30-as éveiben járó nő a barátnőjétől próbálta megtanulni a sebességváltó használatát egy udvaron álló autónál, ám amikor felengedte a pedálokat, a jármű hirtelen hátrafelé indult. A nyitott vezetőoldali ajtó a mellette álló barátnőjét is elsodorta, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítés oszlopnak csapódott. A sérült nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrök megállapították, hogy a gyakorló sofőrnek sem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt is fogyasztott a baleset előtt. A nő ellen eljárás indult. Új, forgatható és állandó sebességmérő berendezést helyeztek üzembe Balatonlel egyik forgalmas szakaszán. A modern Trafipax a forgalom mindkét irányát képes ellenőrizni, így a közlekedő és távolodó járművek sebességét is méri. A helyszínt a rendőrség javasolta, az önkormányzat pedig beszerezte a szükséges engedélyeket. A berendezés célja elsősorban a gyors hajtás visszaszorítása és a közlekedés biztonság javítása, különösen a nyári, megnövekedett balatoni forgalomban. Új videóval segíti a vállalkozásokat a nyugtaadat szolgáltatásra való felkészülésben a NAV. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A hatóság által most közzétett videó az alkalmazás letöltését és üzembehelyezését mutatja be lépésről lépésre. Az új kötelezettség miatt ugyanakkor szeptembertől december végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Már 12 halálos áldozata van a lengyel zarándokokat szállító autóbusz balesetének, 50-en pedig megsérültek vasárnap hajnalban. A busz Vásárosnamény felé tartott, amikor letért az útról az M3-as autópályán, és árokba hajtott, majd felborult. A járművön 59-en utaztak, a sérülteket több környékbeli kórházba szállították. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt, őt őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé Lengyelországba. Az M3-as érintett szakaszán a műszaki mentés után már újból megindult a forgalom.
0: Időjárás jelentés.
8: A mai nap még meleg idővel indul, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, több helyen pedig záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A déli szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután pedig emiatt több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A maximumok 27 és 36 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
1: Vidám délután kívánok mindenkinek, 5 perccel 12 óra után. A jó hangulatról pedig azzal gondoskodunk, hogy bulizni fogunk diszkózni Elenával, de jön majd Kecály az Animal-lel, és Nick Kershaw egy klasszikusát is elővesszük. Szóval a változatosság továbbra is marad, ugye ti is?

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Joe kellemes kis dalát hallgattuk, ez volt az End of Beginning a Rádió Moston. 12:01. Egy nagyon hangulatos dalt tartogatunk nektek Charles és Eddie előadásában, a Would I Lie to You, egy 1992-es darab, érdemes meghallgatni, na de azért napjainkból is jönnek a legjobbak. Madonna Sabrina Carpenterrel közösen énekli a Bring Your Love című dalt, és hát megint bulizunk, megint diszkózunk. Ilyen ez a nap, ezúttal az Álkezárral.

of the groove.

The Joel Corey volt a Head and Heart című dalával. Hát bizony az élethez kell fej és szív is. Hol egyikre hallgatunk, hol a másikra. Nem biztos, hogy mindig jól döntünk, de azok is mi vagyunk. A hibákból pedig tanulunk. Egy valamiben nem tévedtetek. Hogy a legjobb dalokat és a kiváló hangulatot nálunk keresitek a 91.2-n, jön mindjárt Luis Capaldi, Jess Glynn, most pedig Sia és Kylie Minogue párosa, ez a Dance Alone.

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Mozgalmas hetük volt a vízimentőknek a Balatonon. Elhunyt Wendel atya. Jó napot kívánok! Egy óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízimentők. A strandokon közel 500 könnyű sérültet láttak el, és 3 embert mentettek ki a vízből. Több esetben mentőt is hívtak a sérültekhez. A vízimentők eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. A mentőhajók 2 sérültet is elláttak, emellett egy elektromos kishajót és 2 vitorlást is partra vontattak. A mentőszolgálat munkatársait többek között égési sérüléshez, közlekedési balesethez és rovarcsípésekhez riasztották. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság záró napján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve a negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa-bajnoki érmet. Elhunyt Nagy Wendel atya, a Kaposvári Egyházmegye plévánosa. A 66 éves papot 1986-ban szentelték pappá Sümegen, szolgálatát káplánként kezdte, később Zselickislakon, majd Kaposváron is plébánosként dolgozott. 2013 és 17 között pedig gazdasági helynöki feladatokat látott el. Haláláig vezette a Sarlós Boldogasszony plébániát Nagykanizsán. Néhány hete még irányított véradást szerveztek számára, hogy segítsék gyógyulását. A Kaposvári Egyházmegye a temetésről később ad tájékoztatást. Ismét a Szentendrei Skanzán ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak augusztus 20-án. Az egésznapos rendezvényen mintegy 70 kiállító, köztük kézműves pékségek, malmok, gazdálkodók és kistermelők mutatkoznak be. A programok középpontjában idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Emellett előadások és bemutatók foglalkoznak a gabonatermesztéstől a kenyérsütésig vezető folyamattal. A fesztivállal egy időben Artisan Design vásárt is rendeznek, ahol hazai tervezők és alkotók termékei közül válogathatnak a látogatók. A nemzeti ünnepen a Skanzenben a belépés ingyenes. Oldalfal mögé rejtett cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy Bulgáriából Hollandiába tartó kis buszban az M5-ös autópályán. A járművet átvizsgálva gyanússá vált a raktér oldalfalának burkolata, amely mögül 370 doboz különböző márkájú bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A dohánytermékek értéke meghaladja az 1 millió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető csak nem 1,5 millió forintos bírságra számíthat.
0: Időjárás jelentés.
2: A mai nap még meleg idővel indul, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, több helyen pedig záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A déli szél északnyugatira fordul és megerősödik, délután pedig emiatt több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A maximumok 27 és 36 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. Györfi Betta. Györfi Betta.
3: 5 perccel egy óra után is szép délutánt kívánok mindenkinek, bár azt mondják, semmi sem tart örökké. Én mégis azt vallom, a jó hangulat örökké tart, ha a Mengarize újdonságát is meghallgatjátok ezzel a címmel majd. De jön Jason Derulo, előtte viszont itt van még One Republic, ez a Runaway. Run.

Meredith Brooks dalát hallgattuk, ez volt a Beach a rádió moston. Hát irány a Beach, még amíg tehetjük, amíg tart a nyár, meg a meleg a hosszú hétvégén, majd mondom ezzel kapcsolatban is az infókat. De hát nem mindenki szereti ezt a szabadsága idején. A szeptemberi utazások népszerűsége folyamatosan növekszik mostanság. Ilyenkor is az emberek leginkább Dél-Európa és a mediterrán térség felé veszik az irányt. Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország szeptemberben is lehetőséget kínál tengerparti pihenésre, szabadtéri programokra és városnézésre. Az őszi utazások népszerűségét nem kizárólag az árak befolyásolják, hanem az is, hogy akkor már nincs olyan pusztító hőség, és nagy tömeg sem. Vagyis ugyanaz iskola kezdés sok család esetében beleszólhat ebbe, de nyugodtan tervezzetek, és hosszabbítsátok meg egy kicsit a nyarat őszi kirándulásokkal. Bárhová, ez a Well Hello dala.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Jó meleg napunk lett azért, ezzel a 33 fokkal, ami a városban mérhető, de van ennél még forróbb terület az országban. A napsütést térségünkben még nem zavarja, nagyon felhő, de tőlünk északabbra, keletebbre, nyugatabbra, szóval mindenhol. Már van bőven belőlük, és sok helyütt esik is az eső. Elvileg nálunk este 8 órától lehet záporokra, zivatarokra számítani, több felhőre pedig azért a délután folyamán. A hőmérséklet visszaesik estére 23-24 fokig, reggel 15 fokot fogunk mérni. Aztán a holnapi nap már nem olyan nagy meleggel vár bennünket, 25 fok lesz a maximum, de többnyire napos időre készülhetünk. Aztán visszatérnek még a 30 fok feletti értékek, szerdára például 32 fok, csütörtökön 33, pénteken 35 fok valószínű, és a hosszú hétvége többi napjain is, vagyis szombaton és vasárnap is nagyon szép, igazi nyári időnk lesz, 31 fokkal, a reggelek 18-20 fokosak lesznek, a szél élénk lehet a négy napos hétvége alatt, és változóan felhős napos időre van kilátás.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, északnyugati városrész családi házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, belváros Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

de azért még ki lehet használni. Például ezt a hetet közös mókára, meg aztán a következőt is talán még a gyerkőcökkel együtt. Egy különleges helyszínre is várnak ezért benneteket nyárzáró mesés családi összehangolóra augusztus 26-án szerdán délután 5 órától. Ez szülő-gyermek élmény foglalkozásra hívják a családokat a Tündérzug kiserdőbe. Ez Petőrként található. A pici totyogóktól kezdve a nagyobbacska iskolásokig mindenkit várnak, és természetesen a szüleiket, a vidámságot, kacagást, az összekacsintás élményét garantálja a szervező Zsófi. Ha az idő engedi, akkor a szabadban lesz a program, de ha szükséges, akkor egy fűthető jurtába is be tud menni a banda. Lesz közös éneklés, mondókázás, játékos mozgás, drámajátékok, mesék és képzeletbeli kalandok, meghitt kapcsolódási gyakorlatok, relaxáció és hangfürdő, és minőségi együtt töltött idő. Ez lenne a lényege. Az időpont tehát augusztus 26. szerda délután 5 óra. Ez az esemény teljesen ingyenes. Így is le lehet zárni a nyári szünetet. Meg rádiózással is. Jön Ellen Walker az Alone című dalával, most viszont Lizót hallgatjuk.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
2: Igen!
1: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Ismét dílereket fogtak a somogyi rendőrök. Előkerült egy ókori híd maradványa Rómában. Jó napot kívánok, 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A héten is több alkalommal várják a véradókat Kaposváron. Hétfőn a Somogy megyei önkormányzat épületében 11 és 13 óra között lehet segíteni. Kedden pedig egész nap reggel 9-től este 6 óráig a Talián Gyula utcai területi vérellátó intézetben. Ugyanitt szombaton 8 és 14 óra között is fogadják a véradókat. Véradásra 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az első alkalommal vért adóknál 60 év a felső korhatár. Aki vért adna, ne felejtse otthon személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsít 2 embert a rendőrség Kaposváron. A nyomozók augusztus 13-án csaptak le egy 33 éves pusztakovácsi nőre és egy 34 éves kaposfői férfira. A nőnél több mint 800 g vélhetően kristályt találtak, amelyet külföldről hozhattak be. A lefoglalt mennyiségből több mint 1000 adag kábítószer kerülhetett volna a fekete piacra, értéke pedig meghaladja 10 millió forintot. A 2 gyanúsítottat őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat. Nem mindennapi balesettel végződött egy vezetési gyakorlat Somogyban. Egy 30-as éveiben járó nő a barátnőjétől próbálta megtanulni a sebességváltó használatát egy udvaron álló autónál, ám amikor felengedte a pedálokat, a jármű hirtelen hátrafelé indult. A nyitott vezetőoldali ajtó a mellette álló barátnőjét is elsodorta, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítés oszlopnak csapódott. A sérült nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrök megállapították, hogy a gyakorló sofőrnek sem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt is fogyasztott a baleset előtt. A nő ellen eljárás indult. Új, forgatható és állandó sebességmérő berendezést helyeztek üzembe Balatonlel egyik forgalmas szakaszán. A modern Trafipax a forgalom mindkét irányát képes ellenőrizni, így a közlekedő és távolodó járművek sebességét is méri. A helyszínt a rendőrség javasolta, az önkormányzat pedig beszerezte a szükséges engedélyeket. A berendezés célja elsősorban a gyors hajtás visszaszorítása és a közlekedés biztonság javítása, különösen a nyári, megnövekedett balatoni forgalomban. Előkerültek egy ókori híd maradványai Rómában. A Néró hídjaként ismert építmény romjai azért váltak láthatóvá, mert hetek óta alig hullott csapadék a térségben és a Tiberis folyónak rendkívül alacsony a vízállása. A kutatók szerint a híd valószínűleg nem Néró idején, hanem már elődje Caligula uralkodása alatt is állhatott. A szakemberek szerint a folyó alacsony vízszintje Róma komoly vízválságára hívja fel a figyelmet.
0: Időjárás jelentés.
3: A délután folyamán északnyugat felől egy hideg front érkezik, ezért több helyen előfordulhatnak záporok és zivatarok, az északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A délután második felében érezhetően csökkenhet a hőmérséklet, maximum 27-28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: Tartjuk magunkat ahhoz a hitvallásunkhoz, hogy szórakoztassunk benneteket. Ezért pedig mindig a legnagyobb sztárokat hívjuk magunk mellé. Jön a No Debt, illetve Cyrillis zenélni fog, a Filit című újdonságát hozza, Eminem pedig Houdinit.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziba ma is hívnak benneteket, például a Mancsőrjárat a Dino filmre, vagy a Toy Story 5, a Pókember vadonatúj nap, Minyonok és szörnyek címűkre. A gyerekekkel együtt a felnőtteket, na de ami a felnőtteknek szól, az az Oak Street fége, az Odüsszeia, Csak egy éjszaka és a Jégkrémes című filmek. Augusztus 20-án csütörtökön jön a Zendülés, egy új akciófilm, a Moxi Cica nagy utazása című családi vígjáték, és az Insidious köztünk járnak című misztikus thriller. A Takács Gyula Emlékházban holnap arról lehet többet megtudni, hogy hogyan ünnepeltük augusztus 20-át Szent Istvántól napjainkig. Érdekességekkel tűzde történeti áttekintés lesz az államalapítás évfordulója alkalmából, valamint megemlékezés az 1989-es határmegnyitásról filmvetítéssel. A programot Halász Lászlóné nyugalmazott könyvtáros vezeti. A kezdés délután 2 óra. És aztán meg is ünnepeljük augusztus 20-át a városban. A Kossuth téren délelőtt 9:30-tól lesz az ünnepélyes zászlófelvonás, aztán az ünnepi műsor a Dén Irén Vándor Színtársulat, a Somogy Táncegyüttes és a Somogy Zenekar közreműködésével. Az új kenyér szentelésére is sor kerül, aztán lesz koszorúzás a Szent István kútnál, majd ünnepi szentmisa a Nagyboldogasszony székesegyházban. Délután pedig a Városligetbe várnak mindenkit 3 órától, népi ügyességi játékkal, légvárakkal, kreatív műhelyel, interaktív bemutatókkal, gyermekműsorokkal, táncházzal, a Magyar Banda koncertjével és tűzi játékkal szórakoztatnak majd benneteket. Szent István napi kenyérünnep lesz a Szennai Skanzenben is csütörtökön, augusztus 20-án 10-től délután 4 óráig, kézműves foglalkozással, skanzen kenyérrel, népi játékudvarral és sok-sok érdekességgel várnak mindenkit.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Rodrigo Dalát hallgattuk, a Drop Dead címűt a rádió moston. 3:30, már volt jó néhány programajánlatom a következő napokra. Na de egy kicsit nézzük a nyár végét, az utolsó hét végét, amikor reméljük azért még mindig jó idő lesz, egy szabadtéri mozizáshoz. A Bíbor Ligetben augusztus 28-án pénteken lehet így szórakozni. 6 órától a Valami Amerika 1, este 8 órától pedig a Csini Baba című magyar filmeket fogják vetíteni. Teljesen ingyenes az esemény, úgyhogy mindenkit várnak. Lehet, hogy szúnyogriasztóval nem árt készülni, és egy olyan fekvő vagy ülő alkalmatossággal, ami még kényelmesebbé teszi a mozizást. Remélem, most is kényelmesen tudtok hallgatni bennünket. Bruno Marsot mindjárt, de előbb

Ők a Tumblr, a The Telling című slágerével a Rádió Moston. Nos, közületek ki volt ott? A Sziget Fesztiválon, akár Songbirdet megnézni, akár bárki mást. Az amerikai srác még a hírek előtt érkezik hozzánk, és ki lesz ott a Strandfesztiválon, ami napokon belül kezdődik, és ahol Purple Disco Machine is zenélni fog. Sophie and the Giants-el közös In the Dark című dala is felcsendül majd biztosan, de mindezek előtt Irán a 80-as évek, egészen pontosan 1986, az Erasure Sometime.

0: Reklám.
1: Cseritigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu
1: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani!
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Mozgalmas hetük volt a balatoni vízimentőknek. Óriási sikert ért el a kasi atlétája Birminghamben. Jó napot kívánok, délután 3 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízimentők. A strandokon közel 500 könnyű sérültet láttak el, és 3 embert mentettek ki a vízből. Több esetben mentőt is hívtak a sérültekhez. A vízimentők eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. A mentőhajók 2 sérültet is elláttak, emellett egy elektromos kis hajót és 2 vitorlást is partra vontattak. A mentőszolgálat munkatársait többek között égési sérüléshez, közlekedési balesethez és rovarcsípésekhez riasztották. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság záró napján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve a negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa-bajnoki érmet. Új videóval segíti a vállalkozásokat a nyugtaadat szolgáltatásra való felkészülésben a NAV. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A hatóság által most közzétett videó az alkalmazás letöltését és üzembe helyezését mutatja be lépésről lépésre. Az új kötelezettség miatt ugyanakkor szeptembertől december végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Már 12 halálos áldozata van a lengyel zarándokokat szállító autóbusz balesetének, 50-en pedig megsérültek vasárnap hajnalban. A busz Vásárosnamény felé tartott, amikor letért az útról az M3-as autópályán, és árokba hajtott, majd felborult. A járművön 59-en utaztak, a sérülteket több környékbeli kórházba szállították. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt, őt őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé Lengyelországba. Az M3-as érintett szakaszán a műszaki mentés után már újból megindult a forgalom. Kecskék ellenőrzött legeltetésével csökkentik az erdő és bozott tüzek kockázatát Dalmáciában. Az állatok a füvet, gyomokat és cserjéket fogyasztva ritkítják a könnyen lángra kapó aljnövényzetet, olyan meredek, köves területeken is, ahol a gépi bozótirtás nehezen megoldható. A módszernek hagyománya van a térségben, a kecsketartást azonban 1954-ben korlátozták, így az állomány jelentősen visszaesett. A szakértők szerint a kontrollált legeltetés nem váltaná ki a hagyományos tűzvédelmi intézkedéseket, de megfelelő szabályozás mellett kiegészítő szerepet tölthet most be a tűzesetek megelőzésében.
0: Időjárás jelentés.
6: A délután folyamán északnyugat felől egy hideg front érkezik, ezért több helyen előfordulhatnak záporok és zivatarok, az északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A délután második felében érezhetően csökkenhet a hőmérséklet, maximum 27-28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallotta
4: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
4: Györfi Betta.
7: Csodásan vidám hétfő délutánt kívánok mindenkinek, örüljetek minden percnek, minden társaságnak, mert elszáll az idő. Ezt énekli Kis Kevin és Marics Peti is közösen, majd mindjárt, de előbb még itt van Elok és Beberex a párosa is, ez a Deep in Your Love.

A Linkin Park slágerét hallgattuk, a nem című, ez a rádió most. Biztos vagyok benne, hogy a hosszú hétvégén tengernyien lesznek a mi magyar tengerünknél, vagyis a Balatonnál, mert egészen jó idő, sőt, nagy meleg ígérkezik a hosszú hétvégére. Érdemes a kult kikötőt esti hűsölésként választani, így Balatonföldváron augusztus 19-én szerdán délelőtt 10:30-tól Bogyó és Babóca utazás Álomországba című előadása várja a kicsiket, míg szombaton 22-én Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó címűje szintén 10:30-kor kezdődik Balatonföldváron. Ami pedig a felnőtt előadást illeti, pénteken 8:30-től utitársam Shirley MacLaine címmel Shell Judit zenés önálló estjére hívnak benneteket. Balatonbogláron augusztus 20-án csütörtökön délelőtt 10:30-től szórakoztatja a kicsiket Pöttyös Panni és Kockás Peti, augusztus 22-én szombaton este 9:30-től pedig a Mély levegő című előadást lehet itt megtekinteni. És még van Balaton szárszó, ahol szintén tiszteletét teszi Pöttyös Panni és Kockás Peti, pénteken 10:30-től, vasárnap 10:30-től pedig egy bábelőadást nézhettek meg a Kicsik medve és madár címmel. A Hőhullám című előadás Détár Enikővel a főszerepben szombaton este 8:30-kor kezdődik a kultkikötőben Balatonszárszón. Nálunk pedig most Tate McRae dala kezdődik, ez a Revolving Door.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok strukturálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy
1: olyan jó dolog. Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

Don't Stop címmel szólt ATB és Dopamin közös dala a Rádió Moston. Nem is állunk meg, folytatjuk továbbra is a legjobbakat, de előtte felhívnám a figyelmeteket egy különleges előadásra, ami majd augusztus 25-én 5 órakor kezdődik a Polgárok Házában. Mindig más a hibás, a magyar áldozat szerep anatómiáját ismerhetjük meg Lila Sukadásztól, vagyis Kis Simon Lászlótól. Egészen érdekes dolgokra láthatunk rá az ő segítségével, de látható lesz mindjárt a New Level Empire dala is, vagyis hallható ezzel a címmel, előtte viszont Jessie G, Ariana Grande és Nicki Minaj jön a Bang Bang.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Lady Gagával lehet táncolni, tud is a hölgy, az biztos. A rádió moston rendszeresen felcsendülnek dalai. Na de már a legkisebbek is táncolhatnak, mégpedig látványtáncot akár a városban, gimnasztikus látványtánc foglalkozás indul szeptember 7-től a Polgárok Házában. Az 5 és 8 éves korosztályt várják mozgásra és táncra, örömteli formában, koordinációs képességet lehet fejleszteni ezzel, a hajlékonyságot, erőt, állóképességet, az önbizalmat, kitartást, azoknak, akik rendszeresen járnak, akár szereplési lehetőségeket is adnak, illetve versenyzési lehetőséget is. Hétfőtől szerdáig, 5-6-ig lesznek ilyen foglalkozások, a nyílt napot szeptember 7-e és 9-e között tartják, tehát a Polgárok Házában az első óra ingyenes. Vigyétek el a gyerkőcöket, hát ha rákapnak az ízére. Jamiroquai-jal folytatjuk, ez a Virtual Insanity című daluk.

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Több programmal is várják az érdeklődőket csütörtökön az államalapítás ünnepén. Leégett egy családi ház Bodrogon. Jó napot kívánok, 4 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli augusztus 20-át Kaposvár csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és sólymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Banda. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Tűz keletkezett egy bodrogi családi ház melléképületében. Az ingatlan tetőszerkezete beomlott. A kaposvári hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyék katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 3 vízsugárral oltják a lángokat. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsít 2 embert a rendőrség Kaposváron. A nyomozók augusztus 13-án csaptak le egy 33 éves pusztakovácsi nőre és egy 34 éves kaposfői férfira. A nőnél több mint 800 g vélhetően kristályt találtak, amelyet külföldről hozhattak be. A lefoglalt mennyiségből több mint 1000 adag kábítószer kerülhetett volna a fekete piacra, értéke pedig meghaladja 10 millió forintot. A 2 gyanúsítottat őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat. Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízimentők. A strandokon közel 500 könnyű sérültet láttak el, és 3 embert mentettek ki a vízből. Több esetben mentőt is hívtak a sérültekhez. A vízimentők eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. A mentőhajók 2 sérültet is elláttak, emellett egy elektromos kishajót és 2 vitorlást is partra vontattak. A mentőszolgálat munkatársait többek között égési sérüléshez, közlekedési balesethez és rovarcsípésekhez riasztották. Jelentősen nőtt a sajátos nevelési igényű, vagyis esenés gyermekek száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a 2025-26-os tanévben több mint 115 000 ilyen gyermeket tartottak nyilván, csak nem 6 000-rel többet, mint egy évvel korábban. Ez az elmúlt 15 év legnagyobb éves növekedése. A legtöbb érintett súlyos tanulási zavarral küzd, de egy év alatt több mint 2 000-rel emelkedett az autizmussal diagnosztizált gyermekek száma is. Szakértők szerint a növekedésben az idegrendszeri érés sajátosságai is szerepet játszhatnak.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután folyamán északnyugat felől egy hideg front érkezik, ezért több helyen előfordulhatnak záporok és zivatarok, az északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A délután második felében érezhetően csökkenhet a hőmérséklet, maximum 27-28 fokot mérhetünk.
0: időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Gyürti Betta.
0: Gyürti Betta.
5: Gyürti Betta.
4: Hiszed vagy sem, de még egy unik dal is belefér ezzel a címmel a repertoárunkban. Nem sokára érkeznek ők, illetve Alex Warren egy újdonsággal, a Rescuer című friss darabban. Ismerjétek meg,

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

Ez a Változatosság rádiója, vagyis a rádió most a 91.2-n 3 perccel múlt el 4:05, azért szeretjük a megszokott dolgokat is. Például, hogyha egy filmről van szó, és mondjuk egy film sorozatról, akkor ezért szeretjük, hogyha a főhőst ugyanaz alakítja, úgy hiteles. Nagyon úgy tűnik, küszöbön a nagy sikerű Karib-tenger kalózai című film újabb felvonása, kiderült, hogy az alkotók már tárgyalásokat folytatnak a folytatásról a főszereplő Johnny Deppel. Ismét ő alakíthatja tehát Jack Sparrow-t. Nem csak a tárgyalások haladnak, a forgatókönyv is. A történetről annyit lehet tudni, hogy nem az eddigi főszereplő, vagyis Sparrow kapitány lenne az újabb rész középpontjában, hanem a Margot Robbie által alakított karakter, vagyis Johnny Depp ezúttal inkább mellékszereplőként jelenne meg. Utoljára 2017-ben készült egy Karib-tenger kalózai film, nagyon szép bevételt hozott az is, úgyhogy biztos sokan beülnek majd az új részre is, főleg úgy, hogy valóban visszatér Johnny Depp a produkcióba. Na de nem csak ennek a filmnek a folytatásával kapcsolatban vannak tervek, hanem talán hallottátok már, hogy a Top Gun 3 is akár elkészülhet. Ami viszont már megvan, az egy Girls Aloud-dal. És itt nálunk ez a Something Kind of...

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez volt Kygo dala, amit Khaliddal és Griffinnel közösen hozott össze a Save My Love című a Rádió Moston. 3 percen múlt el 5:30. Most már sokkal több a felhő felettünk, és borongosabb az idő, sőt, szemerkélt is az eső, a környéken pedig volt itt-ott zivatar, és erre számítanunk kell az esti órákban, de legalább lesz egy kis eső. Most ezt nem szabad bánnunk, kell az a földnek. Úgy porzik minden, és úgy kivagyunk száradva, mint a Góbi sivatag. Holnap pedig újra lesz napsütés, és nagyon kellemes idő. Ez vigasztaljon mindenkit, akinek esetleg egy kis záportól, zivatartól elromlana a kedved. Na de itt vagyunk mi, hogy ezen változtassunk, illetve hogy fenntartsuk a jó kedvet. Mindjárt Panic at the Disco-val, Ed Sheerannel, és most Pinkelfét.

és Krisztál közösen a Dior című dalt hozták a rádió mostan a 91.2-n, 3:45 múlt egy percen. Billy Myers jön a Kiss the Rain cíművel. Sabrina Carpenter Tears című dalát is meghallgatjuk, és itt van Nersk Bertley a Crazy-vel. Őrült jó délutánt kívánok mindenkinek, remélem találkozunk legközelebb is, majd csak egy hét múlva. Várlak akkor is benneteket, de persze a kollégák és a legjobb slágerek minden nap várnak benneteket folyamatosan itt a 91.2. Györfi Bettát hallottátok, minden jót!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll? Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
3: Igen!
2: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Elhunyt a kaposvári egyházmegye plébánosa. Óriási sikert ért el a kasi atlétája. Jó napot kívánok, 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Nem mindennapi balesettel végződött egy vezetési gyakorlat Somogyban. Egy 30-as éveiben járó nő a barátnőjétől próbálta megtanulni a sebességváltó használatát egy udvaron álló autónál, ám amikor felengedte a pedálokat, a jármű hirtelen hátrafelé indult. A nyitott vezetőoldali ajtó a mellette álló barátnőjét is elsodorta, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítés oszlopnak csapódott. A sérült nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrök megállapították, hogy a gyakorló sofőrnek sem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt is fogyasztott a baleset előtt. A nő ellen eljárás indult. Elhunyt Nagy Vendel atya, a kaposvári egyházmegye plébánosa. A 66 éves papot 1986-ban szentelték pappá Sümegen, szolgálatát káplánként kezdte, később Zselickislakon, majd Kaposváron is plébánosként dolgozott. 2013 és 17 között pedig gazdasági helynöki feladatokat látott el. Haláláig vezette a Sarlós Boldogasszony plébániát Nagykanizsán. Néhány hete még irányított véradást szerveztek számára, hogy segítsék gyógyulását. A kaposvári egyházmegye a temetésről később ad tájékoztatást. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság záró napján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve a negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa-bajnoki érmet. Új, forgatható és állandó sebességmérő berendezést helyeztek üzembe Balatonlel egyik forgalmas szakaszán. A modern Trafipax a forgalom mindkét irányát képes ellenőrizni, így a közlekedő és távolodó járművek sebességét is méri. A helyszínt a rendőrség javasolta, az önkormányzat pedig beszerezte a szükséges engedélyeket. A berendezés célja elsősorban a gyors hajtás visszaszorítása és a közlekedés biztonság javítása, különösen a nyári, megnövekedett balatoni forgalomban. Előkerültek egy ókori híd maradványai Rómában. A Néró hídjaként ismert építmény romjai azért váltak láthatóvá, mert hetek óta alig hullott csapadék a térségben és a Tiberis folyónak rendkívül alacsony a vízállása. A kutatók szerint a híd valószínűleg nem Néró idején, hanem már elődje Caligula uralkodása alatt is állhatott. A szakemberek szerint a folyó alacsony vízszintje Róma komoly vízválságára hívja fel a figyelmet.
0: Időjárás jelentés.
5: A délután folyamán északnyugat felől egy hideg front érkezik, ezért több helyen előfordulhatnak záporok és zivatarok, az északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A délután második felében érezhetően csökkenhet a hőmérséklet, maximum 27-28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most. And the game. And the

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 17-e, hétfő este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is együtt ünnepel a város. Gazdag programkínálattal készül Kaposvár az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A rendezvények két helyszínen zajlanak majd. Délelőtt a Kossuth téren tartják az ünnepi megemlékezést, ahol a zászlófelvonást követően ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise várja a résztvevőket. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik a program, családi és gyermekrendezvényekkel, lovagrendi és sólymász bemutatóval, valamint koncertekkel. A fellépők között lesz Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Banda is. Az államalapítás ünnepét szokás szerint este 9 órakor tűzijáték zárja. Szakmai napot szervez a Kaposvári Mentőállomás. 8. alkalommal rendezik meg szeptember végén a tudományos kerekasztalt Kaposváron. A kétnapos szakmai találkozón a sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek osztják meg egymással tapasztalataikat és tudásukat. Az idei program fő témái az oktatás, a gyermekellátás és a koraszülött mentés lesznek. Az előadások és kerekasztal beszélgetések mellett eszközbemutatók és gyakorlati feladatok is segítik a résztvevőket abban, hogy kipróbálják a megszerzett ismereteket. A rangos eseményre az ország számos pontjáról érkeznek szakemberek, tavaly több mint 150-en vettek részt a rendezvényen. Iskola az erdőben. Augusztus 26-án, szerdán reggel 9 órakor nyílik meg a jelentkezés az Iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat igényelhetnek a 6 és 14 év közötti diákok számára. A SEFAG ZRT most arra hívja fel a figyelmet, hogy a program idei központi témája a biológiai sokféleség, így a gyerekek játékos, interaktív foglalkozásokon ismerhetik meg az erdők élővilágát és az erdei ökoszisztéma működését. A jelentkezés a rendelkezésre álló keret betöltéséig tart, ezért érdemes időben regisztrálni. A program népszerűségét jól mutatja, hogy a januári tavaszi turnus 500 férőhelye mindössze néhány perc alatt betelt, a várólista is gyorsan megtelt. Az őszi regisztráció pontosan augusztus 26-án 9 órakor indul a program hivatalos oldalán. További részleteket a SEFAG ZRT oldalán is találnak. Elhunyt Nagy Vendel, a Kaposvári Egyházmegye plébánosa. Életének 66. évében elhunyt Nagy Vendel atya, a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony plébánia plébánosa. A papot korábban egy fővárosi kórházban kezelték, állapota azonban hirtelen rosszabbra fordult és szombat éjjel meghalt. Nagy Vendel 1986-ban Sümegen kapta meg a papi szolgálathoz szükséges felszentelést, ezt követően több településen is szolgált, 2013 és 17 között pedig a Kaposvári Egyházmegye gazdasági helynöke volt. A kiskanizsai plébánia vezetését később vette át, és haláláig ellátta feladatát. Gyógyulása érdekében néhány hete irányított véradást is szerveztek. Temetésének időpontjáról az egyházmegye később ad tájékoztatást. Dílereket kaptak el a kaposvári nyomozók. A kaposvári rendőrök egy pusztakovácsi nőt és egy kaposfői férfit is kábítószerkereskedelem büntettével gyanúsítanak. A 33 éves nőt a vasúti pályaudvaron, a 34 éves férfit egy kaposvári ingatlanban fogták el az egyenruhások. A nőnél előállítása során több mint 800 g droggyanús anyagot, vélhetően kristályt találtak. Az anyag lefoglalásával a nyomozók több mint egy 1000 adag kábítószer forgalomba kerülését akadályozták meg, melynek fekete piaci értéke a 10 millió forintot is meghaladja. A rendőrök mindkettőjüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A héten is várják a véradókat a térségben. Véradásra várják a segíteni szándékozókat a héten több somogyi településen. Hétfőn Kaposváron a Somogy megyei önkormányzat épületében délelőtt 11 és délután 1 óra között lehetett vért adni, Igalom pedig 3 és 5 óra között. Kedden a Kaposvári Területi Vérellátó Intézet 9 és este 6 óra között fogadja a véradókat. Nagyatádon pedig 11 óra 30 perctől délután 3 óráig várják a jelentkezőket. Szerdán Balatonbogláron, csütörtökön és pénteken pedig Zamárdiban a Strandfesztivál szabad strandján lehet vért adni. A Kaposvári Területi Vérellátó Intézet szombaton is várja a véradókat reggel 8-tól délután 2-ig. A véradáson az vehet részt, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, első véradóknál pedig 60 év a felső korhatár. Fontos feltétel az is, hogy a jelentkező testsúlya elérje az 50 kg-ot és egészségesnek érezze magát. A véradáshoz személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát is vinni kell. Jogosítvány nélkül ittasan próbált megtanulni vezetni egy nő. Jogosítvány nélkül próbálta gyakorolni a sebességváltást egy nő Somogyban, ám a jármű hirtelen hátrafelé indult és balesetet okozott. A nő a közeljövőben szeretett volna vezetni tanulni, ezért barátnőjét kérte meg, hogy mutassa neki a váltó használatát. A gyakorlatot az udvaron álló autónál kezdték, azonban amikor a nő felengedte a fék és kuplunk pedált, a kocsi váratlanul megindult. A nyitott ajtó elsodorta a mellette álló barátnőjét, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítésoszlopnak ütközött. A Somogy vármegyei rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a sérültet a mentők kórházba vitték, a járművezetővel szemben pedig eljárás indult. Ezüstérmes lett a kaposvári atléta. Történelmi sikert ért el Vindics Tóth Lili a Birminghami Atlétika Európa bajnokságon. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzője ezüstérmet szerzett a női maratonon. A 27 éves magyar futó végig nagyszerűen versenyzett, és 2 óra 27 perc 21 másodperces idővel egyéni csúcsot futva ért a célba a második helyen. A versenyt a finn atléta nyerte 2 óra 22 perc 26 másodperces eredménnyel, míg a magyar országos csúcstartó Szabó Nóra a negyedik helyen végzett, mindössze 18 másodperccel lemaradva Vindics Tóth mögött. A kaposvári sportoló ezzel pályafutása eddigi legnagyobb eredményét érte el, és a magyar küldöttség második érmét szerezte a Birminghami Európa-bajnokságon. Vindics Tóth Lili teljesítményének értékét tovább növeli, hogy az EB-n egyéni csúcsot futva bizonyította, hogy a legjobbak között is képes kiemelkedő eredményre.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Este egy közelgő hidegfront miatt változékonyabbra fordul az idő, és az esti órákban több hullámban is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az éjszaka második felében fokozatosan csökken a csapadékhajlam, a hőmérséklet hajnalra 16-17 fok köré süllyed.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: kiss. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli augusztus 20-át Kaposvár csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30 vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és sólymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a kaposvári helyőrségi zenekar és a Magyar Banda. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Tűz keletkezett egy bodrogi családi ház melléképületében. Az ingatlan tetőszerkezete beomlott. A kaposvári hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 3 vízsugárral oltják a lángokat. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsít 2 embert a rendőrség Kaposváron. A nyomozók augusztus 13-án csaptak le egy 33 éves pusztakovácsi nőre és egy 34 éves kaposfői férfira. A nőnél több mint 800 g vélhetően kristályt találtak, amelyet külföldről hozhattak be. A lefoglalt mennyiségből több mint 1000 adag kábítószer kerülhetett volna a fekete piacra, értéke pedig meghaladja 10 millió forintot. A 2 gyanúsítottat őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat. Jelentősen nőtt a sajátos nevelési igényű, vagyis esenés gyermekek száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a 2025-26-os tanévben több mint 115 ezer ilyen gyermeket tartottak nyilván, csak nem 6 ezerrel többet, mint egy évvel korábban. Ez az elmúlt 15 év legnagyobb éves növekedése. A legtöbb érintett súlyos tanulási zavarral küzd, de egy év alatt több mint 2000-rel emelkedett az autizmussal diagnosztizált gyermekek száma is. Szakértők szerint a növekedésben az idegrendszeri érés sajátosságai is szerepet játszhatnak. Előkerültek egy ókori híd maradványai Rómában. A Néró hídjaként ismert építmény romjai azért váltak láthatóvá, mert hetek óta alig hullott csapadék a térségben és a Tiberis folyónak rendkívül alacsony a vízállása. A kutatók szerint a híd valószínűleg nem Néró idején, hanem már elődje Caligula uralkodása alatt is állhatott. A szakemberek szerint a folyó alacsony vízszintje Róma komoly vízválságára hívja fel a figyelmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Este egy közelgő hidegfront miatt változékonyabbra fordul az idő, és az esti órákban több hullámban is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az éjszaka második felében fokozatosan csökken a csapadékhajlam, a hőmérséklet hajnalra 16-17 fok köré süllyed.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
2: Nem valljuk be annyira.
1: Hát nem.
2: Nem szeretnénk bevallani.
1: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
2: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
1: Így.
2: És egyszerűen
1: nem tudod. És főleg a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy na, vajon ez mennyi lehet.
2: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
1: Igen? Mit számoltál?
2: Volt egy nap, amikor a mentőket, sajnos. De másnap volt egy taxikat.
1: Csak ég, a kis forgalom.
2: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számolt, hogy egy, kettő.
1: Csak ég. Mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy ne lépj rá a fugára. Tipikus. Atya ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Whether it's tonight or 50

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új, forgatható és állandó sebességmérő berendezést helyeztek üzembe Balatonlel egyik forgalmas szakaszán. A modern Trafipax a forgalom mindkét irányát képes ellenőrizni, így a közlekedő és távolodó járművek sebességét is méri. A helyszínt a rendőrség javasolta, az önkormányzat pedig beszerezte a szükséges engedélyeket. A berendezés célja elsősorban a gyors hajtás visszaszorítása és a közlekedés biztonság javítása, különösen a nyári, megnövekedett balatoni forgalomban. Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízimentők. A strandokon közel 500 könnyű sérültet láttak el, és 3 embert mentettek ki a vízből. Több esetben mentőt is hívtak a sérültekhez. A vízimentők eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. A mentőhajók 2 sérültet is elláttak, emellett egy elektromos kis hajót és 2 vitorlást is partra vontattak. A mentőszolgálat munkatársait többek között égési sérüléshez, közlekedési balesethez és rovarcsípésekhez riasztották. Nem mindennapi balesettel végződött egy vezetési gyakorlat Somogyban. Egy 30-as éveiben járó nő a barátnőjétől próbálta megtanulni a sebességváltó használatát egy udvaron álló autónál, ám amikor felengedte a pedálokat, a jármű hirtelen hátrafelé indult. A nyitott vezetőoldali ajtó a mellette álló barátnőjét is elsodorta, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítés oszlopnak csapódott. A sérült nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrök megállapították, hogy a gyakorló sofőrnek sem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt is fogyasztott a baleset előtt. A nő ellen eljárás indult. Új videóval segíti a vállalkozásokat a nyugta adat szolgáltatásra való felkészülésben a NAV. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A hatóság által most közzétett videó az alkalmazás letöltését és üzembe helyezését mutatja be lépésről lépésre. Az új kötelezettség miatt ugyanakkor szeptembertől december végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Ismét a Szentendrei Skanzán ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak augusztus 20-án. Az egésznapos rendezvényen mintegy 70 kiállító, köztük kézműves pékségek, malmok, gazdálkodók és kistermelők mutatkoznak be. A programok középpontjában idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Emellett előadások és bemutatók foglalkoznak a gabonatermesztéstől a kenyérsütésig vezető folyamattal. A fesztivállal egy időben Artisan Design vásárt is rendeznek, ahol hazai tervezők és alkotók termékei közül válogathatnak a látogatók. A nemzeti ünnepen a Skanzenben a belépés ingyenes.
0: Időjárás jelentés.
1: Este egy közelgő hidegfront miatt változékonyabbra fordul az idő, és az esti órákban több hullámban is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az éjszaka második felében fokozatosan csökken a csapadékhajlam, a hőmérséklet hajnalra 16-17 fok köré süllyed.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Iskola az erdőben. Augusztus 26-án, szerdán reggel 9 órakor nyílik meg a jelentkezés az Iskolában az erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat igényelhetnek a 6 és 14 év közötti diákok számára. A SEFAG ZRT most arra hívja fel a figyelmet, hogy a program idei központi témája a biológiai sokféleség, így a gyerekek játékos, interaktív foglalkozásokon ismerhetik meg az erdők élővilágát és az erdei ökoszisztéma működését. A jelentkezés a rendelkezésre álló keret betöltéséig tart, ezért érdemes időben regisztrálni. A program népszerűségét jól mutatja, hogy a januári tavaszi turnus 500 férőhelye mindössze néhány perc alatt betelt, a várólista is gyorsan megtelt. Az őszi regisztráció pontosan augusztus 26-án 9 órakor indul a program hivatalos oldalán. További részleteket a SEFAG ZRT oldalán is találnak. Szakmai napot szervez a kaposvári mentőállomás. 8. alkalommal rendezik meg szeptember végén a tudományos kerekasztalt Kaposváron. A kétnapos szakmai találkozón a sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek osztják meg egymással tapasztalataikat és tudásukat. Az idei program fő témái az oktatás, a gyermekellátás és a koraszülött mentés lesznek. Az előadások és kerekasztal beszélgetések mellett eszközbemutatók és gyakorlati feladatok is segítik a résztvevőket abban, hogy kipróbálják a megszerzett ismereteket. A rangos eseményre az ország számos pontjáról érkeznek szakemberek, tavaly több mint 150-en vettek részt a rendezvényen. Idén is együtt ünnepel a város. Gazdag programkínálattal készül Kaposvár az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A rendezvények két helyszínen zajlanak majd. Délelőtt a Kossuth téren tartják az ünnepi megemlékezést, ahol a zászlófelvonást követően ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise várja a résztvevőket. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik a program, családi és gyermekrendezvényekkel, lovagrendi és sólymász bemutatóval, valamint koncertekkel. A fellépők között lesz Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Banda is. Az államalapítás ünnepét szokás szerint este 9 órakor tűzijáték zárja. Dílereket kaptak el a kaposvári nyomozók. A kaposvári rendőrök egy puszta kovácsi nőt és egy kaposfői férfit is kábítószerkereskedelem büntettével gyanúsítanak. A 33 éves nőt a vasúti pályaudvaron, a 34 éves férfit egy kaposvári ingatlanban fogták el az egyenruhások. A nőnél előállítása során több mint 800 g droggyanús anyagot, vélhetően kristályt találtak. Az anyag lefoglalásával a nyomozók több mint egy 1000 adag kábítószer forgalomba kerülését akadályozták meg, melynek fekete piaci értéke a 10 millió forintot is meghaladja. A rendőrök mindkettőjüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Elhunyt Nagy Vendel, a kaposvári egyházmegye plébánosa. Életének 66. évében elhunyt Nagy Vendel atya, a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony plébánia plébánosa. A papot korábban egy fővárosi kórházban kezelték, állapota azonban hirtelen rosszabbra fordult és szombat éjjel meghalt. Nagy Vendel 1986-ban Sümegen kapta meg a papi szolgálathoz szükséges felszentelést, ezt követően több településen is szolgált, 2013 és 17 között pedig a kaposvári egyházmegye gazdasági helynöke volt. A kiskanizsai plébánia vezetését később vette át, és haláláig ellátta feladatát. Gyógyulása érdekében néhány hete irányított véradást is szerveztek. Temetésének időpontjáról az egyházmegye később ad tájékoztatást. Jogosítvány nélkül ittasan próbált megtanulni vezetni egy nő. Jogosítvány nélkül próbálta gyakorolni a sebességváltást egy nő Somogyban, ám a jármű hirtelen hátrafelé indult és balesetet okozott. A nő a közeljövőben szeretett volna vezetni tanulni, ezért barátnőjét kérte meg, hogy mutassa neki a váltó használatát. A gyakorlatot az udvaron álló autónál kezdték, azonban amikor a nő felengedte a fék és kuplunk pedált, a kocsi váratlanul megindult. A nyitott ajtó elsodorta a mellette álló barátnőjét, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítésoszlopnak ütközött. A Somogy vármegyei rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a sérültet a mentők kórházba vitték, a járművezetővel szemben pedig eljárás indult. A héten is várják a véradókat a térségben. Véradásra várják a segíteni szándékozókat a héten több somogyi településen. Hétfőn Kaposváron a Somogy megyei önkormányzat épületében délelőtt 11 és délután 1 óra között lehetett vért adni, Igalom pedig 3 és 5 óra között. Kedden a Kaposvári Területi Vérellátó Intézet 9 és este 6 óra között fogadja a véradókat, Nagyatádon pedig 11 óra 30 perctől délután 3 óráig várják a jelentkezőket. Szerdán Balatonbogláron, csütörtökön és pénteken pedig Zamárdiban a Strandfesztivál szabad strandján lehet vért adni. A Kaposvári Területi Vérellátó Intézet szombaton is várja a véradókat reggel 8-tól délután 2-ig. A véradáson az vehet részt, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, első véradóknál pedig 60 év a felső korhatár. Fontos feltétel az is, hogy a jelentkező testsúlya elérje az 50 kg-ot és egészségesnek érezze magát. A véradáshoz személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát is vinni kell. Ezüstérmes lett a kaposvári atléta. Történelmi sikert ért el Vindics Tóth Lili a Birminghami Atlétika Európa bajnokságon. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzője ezüstérmet szerzett a női maratonon. A 27 éves magyar futó végig nagyszerűen versenyzett, és 2 óra 27 perc 21 másodperces idővel egyéni csúcsot futva ért a célba a második helyen. A versenyt a finn atléta nyerte 2 óra 22 perc 26 másodperces eredménnyel, míg a magyar országos csúcstartó Szabó Nóra a negyedik helyen végzett, mindössze 18 másodperccel lemaradva Vindics Tóth mögött. A kaposvári sportoló ezzel pályafutása eddigi legnagyobb eredményét érte el, és a magyar küldöttség második érmét szerezte a Birminghami Európa-bajnokságon. Vindics Tóth Lili teljesítményének értékét tovább növeli, hogy az EB-n egyéni csúcsot futva bizonyította, hogy a legjobbak között is képes kiemelkedő eredményre.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este egy közelgő hidegfront miatt változékonyabbra fordul az idő, és az esti órákban több hullámban is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az éjszaka második felében fokozatosan csökken a csapadékhajlam, a hőmérséklet hajnalra 16-17 fok köré süllyed.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A legdögösebb

0: zsegeteket. Csővász, létsz!
1: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: you feeling me?
1: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.
2: Yeah, you.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.
1: Yeah. Feel the channel. Yeah. Sanda Paul. So me go so then.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság zárónapján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve a negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa bajnoki érmet. Elhunyt Nagy Vendel atya, a Kaposvári Egyházmegye plébánosa. A 66 éves papot 1986-ban szentelték pappá Sümegen, szolgálatát káplánként kezdte, később Zselickislakon, majd Kaposváron is plébánosként dolgozott. 2013 és 17 között pedig gazdasági helynöki feladatokat látott el. Haláláig vezette a Sarlós Boldogasszony plébániát Nagykanizsán. Néhány hete még irányított véradást szerveztek számára, hogy segítsék gyógyulását. A Kaposvári Egyházmegye a temetésről később ad tájékoztatást. Tűz keletkezett egy bodrogi családi ház melléképületében. Az ingatlan tetőszerkezete beomlott. A kaposvári hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három vízsugárral oltják a lángokat. Oldalfal mögé rejtett cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy Bulgáriából Hollandiába tartó kisbuszban az M5-ös autópályán. A járművet átvizsgálva gyanússá vált a raktér oldalfalának burkolata, amely mögül 370 doboz különböző márkájú bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A dohánytermékek értéke meghaladja az 1 millió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető csak nem 1,5 millió forintos bírságra számíthat. Pecskék ellenőrzött legeltetésével csökkentik az erdő és bozott tüzek kockázatát Dalmáciában. Az állatok a füvet, gyomokat és cserjéket fogyasztva ritkítják a könnyen lángra kapó aljnövényzetet, olyan meredek, köves területeken is, ahol a gépi bozótirtás nehezen megoldható. A módszernek hagyománya van a térségben, a kecsketartást azonban 1954-ben korlátozták, így az állomány jelentősen visszaesett. A szakértők szerint a kontrollált legeltetés nem váltaná ki a hagyományos tűzvédelmi intézkedéseket, de megfelelő szabályozás mellett kiegészítő szerepet tölthet most be a tűzesetek megelőzésében.
0: Időjárás jelentés.
1: Este egy közelgő hidegfront miatt változékonyabbra fordul az idő, és az esti órákban több hullámban is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az éjszaka második felében fokozatosan csökken a csapadékhajlam, a hőmérséklet hajnalra 16-17 fok köré süllyed.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli augusztus 20-át Kaposvár csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30 vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és sólymáz bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a kaposvári helyőrségi zenekar és a magyar banda. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsít két embert a rendőrség Kaposváron. A nyomozók augusztus 13-án csaptak le egy 33 éves pusztakovácsi nőre és egy 34 éves kaposfői férfira. A nőnél több mint 800 g vélhetően kristályt találtak, amelyet külföldről hozhattak be. A lefoglalt mennyiségből több mint 1000 adag kábítószer kerülhetett volna a fekete piacra, értéke pedig meghaladja 10 millió forintot. A két gyanúsítottat őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat. Jelentősen nőtt a sajátos nevelési igényű, vagyis esenés gyermekek száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a 2025-26-os tanévben több mint 115 ezer ilyen gyermeket tartottak nyilván, csaknem 6000-rel többet, mint egy évvel korábban. Ez az elmúlt 15 év legnagyobb éves növekedése. A legtöbb érintett súlyos tanulási zavarral küzd, de egy év alatt több mint 2000-rel emelkedett az autizmussal diagnosztizált gyermekek száma is. Szakértők szerint a növekedésben az idegrendszeri érés sajátosságai is szerepet játszhatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Este egy közelgő hidegfront miatt változékonyabbra fordul az idő, és az esti órákban több hullámban is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az éjszaka második felében fokozatosan csökken a csapadékhajlam, a hőmérséklet hajnalra 16-17 fok köré süllyed.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nagyobb a

nagy a baj, ha visszakar. A világon egy nagy vihar. Éressak és így szabad, kardot ki így.

majd, ha visszatart. A világon egy nagy vihar. Éres sak és így szabad, hardot ki.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízimentők. A strandokon közel 500 könnyű sérültet láttak el, és 3 embert mentettek ki a vízből. Több esetben mentőt is hívtak a sérültekhez. A vízimentők eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. A mentőhajók 2 sérültet is elláttak, emellett egy elektromos kis hajót és 2 vitorlást is partra vontattak. A mentőszolgálat munkatársait többek között égési sérüléshez, közlekedési balesethez és rovarcsípésekhez riasztották. Nem mindennapi balesettel végződött egy vezetési gyakorlat Somogyban. Egy 30-as éveiben járó nő a barátnőjétől próbálta megtanulni a sebességváltó használatát egy udvaron álló autónál, ám amikor felengedte a pedálokat, a jármű hirtelen hátrafelé indult. A nyitott vezetőoldali ajtó a mellette álló barátnőjét is elsodorta, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítés oszlopnak csapódott. A sérült nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrök megállapították, hogy a gyakorló sofőrnek sem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt is fogyasztott a baleset előtt. A nő ellen eljárás indult. Előkerültek egy ókori híd maradványai Rómában. A Néró hídjaként ismert építmény romjai azért váltak láthatóvá, mert hetek óta alig hullott csapadék a térségben és a Tiberis folyónak rendkívül alacsony a vízállása. A kutatók szerint a híd valószínűleg nem Néró idején, hanem már elődje Caligula uralkodása alatt is állhatott. A szakemberek szerint a folyó alacsony vízszintje Róma komoly vízválságára hívja fel a figyelmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden már nyugodtabb idő várható. A front átvonulását követően felszakadozik a felhőzet, de időnként még erősebben felhős lehet az ég, és egy-egy futózápor sem zárható ki. Az északnyugati szél élénk lesz, emiatt frissebbnek érezhetjük a levegőt. A reggeli órákban 17 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, majd napközben fokozatosan melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Na. Ezek mindent össze-vissza komplikálnak. Én ha megjelenek, bye-bye-ban a sok bikának. Az utcán a hátam mögül ordibálnak. De nem téged hívnak csókirálynak?

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízimentők. A strandokon közel 500 könnyű sérültet láttak el, és 3 embert mentettek ki a vízből. Több esetben mentőt is hívtak a sérültekhez. A vízimentők eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. A mentőhajók 2 sérültet is elláttak, emellett egy elektromos kis hajót és 2 vitorlást is partra vontattak. A mentőszolgálat munkatársait többek között égési sérüléshez, közlekedési balesethez és rovarcsípésekhez riasztották. A héten is több alkalommal várják a véradókat Kaposváron. Hétfőn a Somogy megyei önkormányzat épületében 11 és 13 óra között lehet segíteni, kedden pedig egész nap reggel 9-től este 6 óráig a Talián Gyula utcai területi vérellátó intézetben. Ugyanitt szombaton 8 és 14 óra között is fogadják a véradókat. Véradásra 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, az első alkalommal vért adóknál 60 év a felső korhatár. Aki vért adna, ne felejtse otthon személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Ismét a Szentendrei Skanzán ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak augusztus 20-án. Az egésznapos rendezvényen mintegy 70 kiállító, köztük kézműves pékségek, malmok, gazdálkodók és kistermelők mutatkoznak be. A programok középpontjában idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Emellett előadások és bemutatók foglalkoznak a gabonatermesztéstől a kenyérsütésig vezető folyamattal. A fesztivállal egy időben Artisan Design vásárt is rendeznek, ahol hazai tervezők és alkotók termékei közül válogathatnak a látogatók. A nemzeti ünnepen a Skanzenben a belépés ingyenes.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden már nyugodtabb idő várható. A front átvonulását követően felszakadozik a felhőzet, de időnként még erősebben felhős lehet az ég, és egy-egy futózápor sem zárható ki. Az északnyugati szél élénk lesz, emiatt frissebbnek érezhetjük a levegőt. A reggeli órákban 17 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, majd napközben fokozatosan melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elhunyt Nagy Vendel atya, a kaposvári egyházmegye plévánosa. A 66 éves papot 1986-ban szentelték pappá Sümegen, szolgálatát káplánként kezdte, később Zselickislakon, majd Kaposváron is plébánosként dolgozott. 2013 és 17 között pedig gazdasági helynöki feladatokat látott el. Haláláig vezette a Sarlós Boldogasszony plébániát Nagykanizsán. Néhány hete még irányított véradást szerveztek számára, hogy segítsék gyógyulását. A kaposvári egyházmegye a temetésről később ad tájékoztatást. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a birminghami atlétikai Európa-bajnokság záró napján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve a negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa bajnoki érmet. Új videóval segíti a vállalkozásokat a nyugtaadat szolgáltatásra való felkészülésben a NAV. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A hatóság által most közzétett videó az alkalmazás letöltését és üzembe helyezését mutatja be lépésről lépésre. Az új kötelezettség miatt ugyanakkor szeptembertől december végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden már nyugodtabb idő várható. A front átvonulását követően felszakadozik a felhőzet, de időnként még erősebben felhős lehet az ég, és egy-egy futózápor sem zárható ki. Az északnyugati szél élénk lesz, emiatt frissebbnek érezhetjük a levegőt. A reggeli órákban 17 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, majd napközben fokozatosan melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.